0: Kettő óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
2: Reggeltől estig.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Tisztelt hallgatóink!
0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: Hangolódjanak ránk a hallgatók hullámhosszán, a 107,1 MHz-en.

0: 5 óra múlt. A koránkelőknek jó reggelt kíván a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: A hallgatók hullámhosszán.
2: A 107,1-en.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallják. 2026. október 12-e hétfő reggel van, az óra pedig 6-ot mutat. Köszöntöm önöket a napindítóban, Rafek Violetta vagyok, a mai reggelen én tartok önökkel. Az adás lebonyolításáért pedig Nagy Viktor felel, a műsor főszerkesztője is, mai adásunk megálmodója pedig Dédics Szuzanna. A mai reggel azonban más, mint a megszokott hétfői reggelek, Szabadkán ma ugyanis gyásznapot tartanak Sztefán Bakik polgármester halála miatt. A város vezetője október 10-én életének 60. évében hosszantartó súlyos betegség után hunyt el. Sztefán Bakik 2020. augusztusa óta vezette Szabadkát. A város kedden búcsúzik elhunyt polgármesterétől, a megemlékezést déli 12 órakor tartják a Városháza dísztermében, a temetése pedig 14 óra 30 perckor lesz a sétaerdei pravoszláv temetőben. A gyásznapra való tekintettel a Pannon Rádió és televízió, valamint a Szabadkai Magyar Rádió műsorrendje is módosul ma. Mi is ehhez a naphoz igazítjuk mai adásunk hangulatát. Visszafogottabban, csendesebben, a megemlékezéshez méltó módon kísérjük végig önöket ezen a hétfői reggelen. Természetesen aktuális közérdekű információkkal is lesznek kiemelt témáink is.

És akkor nézzük, milyen időjárásra számíthatunk ma Szabadkán és környékén, illetve hogyan alakul az idő a következő napokban. Október 12-én hétfő reggelén borult égboltra ébredhettünk. A kora reggeli órákban nagyjából 9 fokot mérhetünk, napközben pedig fokozatosan emelkedik a hőmérséklet. Délután 15-16 fok körüli maximumokra számíthatunk. A felhők ma viszont velünk maradnak, jelentősebb csapadékra azonban az előrejelzések szerint nem kell számítani. A szél időnként megélénkülhet, ezért a reggeli induláshoz érdemes melegebben felöltözni. Aki azt is szeretné tudni, hogy egyébként mikor köszönt ránk a nappal, annak most eláruljuk, hogy ma Szabadkán a napkelte körülbelül 6 óra 54 perckor lesz, a napnyugta pedig 18 óra 1 perc körül várható. A következő napokban valamivel kellemesebbé válhat az időjárás, kedden már több napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet 16-17 fokig emelkedhet, a reggel viszont hűvös lesz, szerdán is sok napsütés ígérkezik, délután nagyjából 15-16 fokos csúcsokban, a hajnalok azonban ismét lehetnek 3 fokosak, elég hűvösek. Csütörtökön a meteorológusok szerint ismét növekedhet majd a felhőzet, de napközben marad a 16-17 fok. Pénteken pedig a jelenlegi előrejelzések szerint hűvösebbre fordulhat az idő. A nappali csúcshőmérséklet 13 fok körül alakulhat. A hétvégére változóan felhős idő körvonalazódik 15 fok körüli nappali hőmérséklettel. A hét második felében a csapadék esélye is változhat, ezért érdemes lesz követni a friss előrejelzéseket. Összességében tehát igazi októberi időnk lesz ezen a héten. Hűvös reggelek, mérsékelten enyhe délutánok, ma még sokfelé felhővel, a hét elején pedig több napsütéssel. Önök a Szabadkai Magyar Rádió napindítót hallják, maradjanak velünk!

A pontos idő 6 óra 14 perc, és ha egy kicsit visszaforgatjuk az időkerekét, akkor most nézzük meg, hogy milyen érdekességeket tartogat számunkra a történelem. Kezdjük egy igazán rendkívüli sport teljesítménnyel. Pontosan 50 évvel ezelőtt, 1976. október 10-én egy görög férfi bebizonyította, hogy az álmok és a kitartásnak nem feltétlenül szab határt az életkor. Dimitrion Jordanidis 98 évesen teljesítette az aténi maratont méghozzá 7 óra 33 perc alatt. A 42 kilométeresnél is hosszabb távot maraton és Atén között futotta le, és ezzel bekerült a Guinness rekordok könyvébe. Most pedig ugorjunk vissza 91 évet, egészen 1935-ig. Október 10-én mutatták be New Yorkban a Broadway színpadán George Gershwin Porgy és Bess című operáját. A mű a klasszikus zene, a jazz és a blues világát ötvözte, és olyan felejthetetlen dalokat adott a világnak, mint a Summertime. A zene világánál maradva emlékezzünk meg Giuseppe Verdiről is, aki 1813-ban október 9-én vagy 10-én született. Az olasz zeneszerző az opera történet egyik legnagyobb alakja, akinek művei ma is a világ opera színpadainak állandó darabjai. Gondoljunk csak a Rigolettóra, a Traviátára, az Aidára vagy éppen az Otellóra. Verdi dallamai tele vannak szenvedéllyel, drámával és emberi érzelmekkel. Zenéje több mint egy évszázaddal a halála után is élő része a kultúránknak.

Pontos idő 6 óra 21 perc, és következzen egy közérdekű információ a Szabadkai Egészségházból a rendelők hétfői munkaidejéről. A Szabadkai Egészségház tájékoztatása szerint október 12-e és 16-a között az orvosi rendelők a megszokott rendszerint dolgoznak néhány kivétellel. A Tavankúti rendelő ma reggel 7 órától délután 2 óráig fogadja a betegeket. A hetes számú egészségházban reggel 7 órától este 8 óráig rendelnek, míg a Kisbajmoki egészségházban szintén reggel 7 órától délután 2 óráig várják a pácienseket. A Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője szintén reggel 7 órától délután 2 óráig tart nyitva. A környező települések közül Hajdújáráson ma reggel 7 órától délelőtt 10 óráig, Királyhalmán pedig délelőtt 10:30-től délután 2 óráig fogadják a betegeket. A Ludasi Egészségház hétfőn zárva tart. Újzsednikén szintén 7-től 2-ig, Nagyfényen pedig délután 1 órától este 8 óráig lesz rendelés. Ezek voltak a mai aktuális egészségház nyitvatartásai, a részletes információkat pedig megtalálják a Pannoner TV honlapján is.

A pontos idő 6 óra 38 perc, és egy fontos közlekedési információval érkezünk Szabadkán is a környéken közlekedők számára. Ma október 12-én reggel 7 órától egészen délután 5 óráig teljes útlezárásra kell számítani az 51. hadosztály utcában, valamint a Szabadka és Békova közötti községi út egy szakaszán. Az 51. hadosztály utcában a Milutin Uszkokovics és a Jován Mékics utca közötti rész zárják le, emellett a Szabadka-Békova községi úton, a Vám termináltól egészen a békovai körforgalomig nem lehet majd közlekedni. A lezárásokra az útburkolat felújítási munkálatai miatt van szükség, a forgalmat alternatív útvonalakra terelik, a munkálatok befejezését követően pedig visszaáll az eredeti forgalmi rend. Kérjük az autósokat, hogy indulás előtt vegyék figyelembe a korlátozásokat, tervezzék meg előre az útvonalukat, és számoljanak az esetleges menetidő növekedéssel.

Következzen egy újabb közérdekű tájékoztató 6 óra 42 perckor. Karbantartási munkálatok miatt ma ismét több településen is időszakos áramszünetre kell számítani. Szabadkán reggel 8 és 9 óra között a Majsai út környékén, valamint számos közeli utcában szünetel majd az áramszolgáltatás. Délelőtt fél 10 és déli 12 óra között pedig a Dózsa-György, az Illír, a Kalmár-Jenő, a Lukábótity utca 1-es címein kell áramszünetre készülni. Nyegosevón reggel 9 órától délig a Lovtyán utcában nem lesz áram. Nagyfényen délelőtt 9 óra 10 perctől 10 óra 10 percig az Október 10 utcában és a Gyúró-Gyákovics utca egy részén szünetel az ellátás. Magyarkanizsán három időszakban lesznek korlátozások. Reggel 9 és 10 óra között a Törökkanizsai úton, délelőtt 10 órától fél 12-ig többek között a Testvériség egység, a Kézműves, a Gyógyfürdősor, a Bácska, a Korfu és az Erdő utcában, majd fél 12 és délután 1 óra között a Fő utca 2-es, 4-es, 6-os és 8-as számú épületeiben. Kérjük, hogy az érintett lakosok időben készüljenek fel az áramszünetekre. A pontos címekről és a részletekről a Pannon RTV honlapján is tájékozódhatnak.

közérdekű felhívás következik, mégpedig a bajmoki lakosok számára, úgyhogy Nagy Viktor is hegyezheti a fülét. Ma ugyanis Bajmokon folytatódik az őszi nagytakarítási akció, amelyet a Szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat szervez. A kezdeményezés keretében nagyméretű hulladékgyűjtő konténereket helyeznek ki, amelyekbe a lakosok elhasználódott nagyméretű tárgyakat és egyéb szilárd hulladékot helyezhetnek el. A konténerek ma több helyszínen is elérhetők lesznek, a Rátai helyi közösségi otthonnál, a Tomislav Király utcában, a Dóm üzletnél, a Koszovó téren, a Szakál üzlet melletti parkolóban, Bajmok bejáratánál, valamint a Sztánisíty utcában, a Malomnál. A szervezők arra kérik a polgárokat, hogy éljenek a lehetőséggel, és a nagy takarítás során összegyűlt nagyméretű hulladékot a kijelölt konténerekbe helyezzék el. Fontos tudni, hogy a bajmoki akció holnap október 13-án kedden is folytatódik, akkor további helyszíneken helyezik ki a hulladékgyűjtőket.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Hírek 7 órakor. Október 12-én hétfőn gyásznapot tartanak Szabadkán, Sztyeván Bakics

0: Polgármester halála miatt. Temetése kedden lesz. A polgármester október 10-én 60 éves korában hosszantartó súlyos betegség után hunyt el. Szabadka polgármesteri tisztségét 2020. augusztusa óta töltötte be. A gyásznap miatt a Pannon Rádió és Televízió, illetve a Szabadkai Magyar Rádió hétfői műsorrendje is módosul. A napindító és Mozaik című műsorokban visszafogott témával jelentkezünk, illetve ma elmarad a Beszéljünk róla is a Körhinta című műsorunk is. A szerb ügyvivő kormány újabb egy héttel október 18-áig meghosszabbította a kőolaj származékokra kivetett jövedéki adó ideiglenes 25%-os csökkentését. A döntés a hivatalos közlönyben jelent meg. Az intézkedés eredetileg október 11-ig lett volna érvényben, így a kedvezményes adómértékek további egy hétig maradnak érvényben. Az Újvidéki Színház 1981 című előadása nyerte el a közönségdíjat a 21. Joaquin Fest Nemzetközi Színházi Fesztiválon Kragujevácon. A Tomi Janezsics által írt és rendezett produkció egy újvidéki magyar-szerb család történetein keresztül idézi meg az 1981-es év világát, személyes emlékeket és generációkon átívelő emberi sorsokat állítva a középpontba. A színház közleményében kiemelte, hogy a díj különös értékes elismerés a társulat számára, hiszen a szakmai sikerek mellett a nézők közvetlen visszajelzése is fontos mércéje egy előadás sikerének. Sport. 4-1-re legyőzte a Bor 1919 együttesét a TSC a szerb labdarúgó másodosztály 13. fordulójában. A találkozót Zaječarban rendezték meg. A topolyai együttes ezzel újabb 3 pontot szerzett a bajnokságban, és továbbra is veretlen. Harmadszor szervezték meg a Palicsi duatlont. A verseny különlegessége, hogy a rendezvény keretében megtartották a szerbiai duatlon országos bajnokságát is. A megmérettetésre 185 versenyző állt rajthoz, és a szerbiai versenyzők mellett Magyarországról, Romániából, Szlovákiából, de még az Egyesült Államokból is érkeztek résztvevők. A duatlon a kerékpározást és a futást ötvözi. A fő versenyszám sprint duatlon, a versenyzőkre 5 km futás, 20 km kerékpározás, majd újabb 2,5 km futás vár. Végül pedig az időjárásról. Szabadkán is környékén jelenleg 8 fok van, változó felhőzet mellett 17 fokos csúcshőmérséklet valószínű.
1: Hírműsorok óránként.
2: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Elhunyt Sztefán Bakić Szabadka polgármestere. Hosszú és súlyos betegség után életének 60. évében október 10-én halt meg. Bakić több mint 6 éven át vezette Szabadkát. Szabadka város területére pedig mára gyásznapot hirdettek. Sós Georgina a mikrofonnál.
1: Sztefán Bakić 1967-ben született Bárban. A mai Podgoricában nőtt fel és végezte tanulmányait. Később több szerbiai városban is tanult, edzői, testnevelő tanári és okleveles közgazdász végzettséget szerzett. Szakmai pályafutását 87-ben kezdte a jesenicai vámhivatalban, majd 91 és 2003 között a szabadkai vámhivatalban helyezkedett el. Később dolgozott a szabadkai diákközpontban, majd a villanygazdaságnál. A Szerb Haladó Párt tagja volt. A 2016-os helyhatósági választásokon Szabadka város képviselőtestületének tagjává választották, ahol az SHP frakcióvezetői tisztségét töltötte be. Szabadka polgármesterévé először 2020. augusztusában választották meg, és a tisztséget a 24-es helyhatósági választásokat követően is betöltötte, amikor második mandátumát kezdte meg. Alekszandar Vučić, Szerbia nemrégiben lemondott államfője azt írta, nagy fájdalommal értesült Bakić távozásáról. Igazi barát, harcos társ és nagyszerű ember volt, aki az életben és a politikában egyaránt egyenes gerinccel és méltósággal járt, miközben hatalmas feladatainak terhét csendesen, megfontoltan és bölcsen viselte, fogalmazott. Milos Vučević, a Szerb Haladó Párt elnöke azt írta, Sztefán jóságával kitörölhetetlen nyomot hagyott maga után. Olyan ember volt, aki Szabadkáért élt, és mindennél jobban szerette hazáját, Szerbiát. Búcsúztak közösségi oldalukon a Vajdasági Magyar Szövetség politikusai is. Góli Csilla Szabadka alpolgármestere Bakićjal közös fotójához azt írta, tisztelt polgármester úr, köszönöm a beszélgetéseket, a megértést, a hangos nevetéseket és a baráti támogatást. Gyivánovics Dániel, a város képviselőtestületének elnöke, legyen könnyű neked a fekete föld. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke pedig nyugodj békében üzenettel búcsúzott.
0: Október 13-án, holnap helyezik örök nyugalomra Sztefán Bakićot, Szabadka polgármesterét. A temetés 14 óra 30 perckor kezdődik a sétaerdei pravoszláv temetőben a Rádics kápolnánál. Ezt megelőzően délben gyászülést tartanak a szabadkai városháza dísztermében.

0: Választások 2026.
1: Összegyűjtötte a nemzeti tanácsi választásokra szóló lista átadásához szükséges támogató aláírásokat a Vajdasági Magyar Újrakezdés. Rózsa Zsombor, a szervezet elnöke, elmondta, hogy terveik szerint kedden vagy szerdán át is adják azokat a köztársasági választási bizottságnak, amely a dokumentáció megvizsgálását követően döntést hoz a lista kihirdetésével kapcsolatban. Rózsa Zsombort Dudás Dániel kérdezte telefonon.
2: Arra szeretném megkérni, hogy ha lehet, akkor kicsit átfogóan, tájékoztató jelleggel meséljen nekünk egy kicsit arról, hogy miként gyűjtötték az aláírásokat, mennyire mondható sikeresnek ez a mostani folyamat, mennyit sikerült összegyűjteni, illetve most az elkövetkező időszakra mik a tervek, a prioritások, milyen koncepció mentén fognak politizálni, illetve a kampányt véghez vinni.
3: Az aláírásokat, azokat múlt hétfőn kezdtük el gyűjteni, de igazából intenzíven a múlt hét szerdájától kezdve több helyszínen is Vajdaságban gyűjtöttük, és meglehetősen gyorsan összeállt az a mennyiség, amivel már indulhatunk az MNT választáson, de mi szerettünk volna azért ennél többet gyűjteni, mert tudjuk jól, hogy mindig lehet akár formai hiba, vagy valamelyik aláírás esetleg nem megfelelő, lehetnek olyan személyek, akik véletlenül több helyen is aláírtak, úgyhogy mi ennél többet gyűjtöttünk össze, és a tegnapi nappal befejeztük az aláírásgyűjtést, és most az elkövetkező napokban egy adminisztratív folyamaton mennek át az aláírások, és a jövő hét folyamán tervezzük elvinni Belgrádba a RIK-nek.
2: Hogyha megtörténik a lista kihirdetése, akkor mik a terveik még a kampányidőszakra? Mik azok a legfontosabb módok, területek, amiket érinteniük kell ahhoz, hogy eredményesek lehessenek a választáson önök szerint?
3: Hát elsősorban, mivel mi rendkívül hiszünk, az a 16 pontos programunk, amely rendkívül szakszerűen lett összeállítva, illetve valóban a korszerű világ problémáira adnak megoldást. A második nagyon fontos dolog, hogy a 35-ös listánkon csupa szakember szerepel, akik mind többnyire függetlenek, és óriási szaktekintélynek számítanak a saját területükön. Hát a harmadik rész ez viszont maga a kampány lesz, amikor azt tervezzük, hogy bejárjuk egész Vajdaságot, igyekszünk eljutni minél több településre és találkozni az emberekkel. Mindez mellett ugye egy erőteljes, intenzív digitális kampányt is folytatni fogunk.
2: Vannak-e esetleg elvárásaik vagy várakozásaik az eredményekkel kapcsolatban, hogy a választáson mi az az eredmény, amivel elégedettek lennének, mire számítanak?
3: Hát én őszintén abba bízom, hogy a vajdasági magyarság ráébredt arra, hogy itt mi történt az elmúlt 16 évben, és úgy gondolom, hogy az egyetlen igazán elfogadható eredmény az az, hogyha az újrakezdés és a VMDK közösen minimum 18 mandátumot megszerez, és az MNT-ben megszerzi a többséget.
2: Amennyiben ez létrejön, akkor tudnak esetleg mondani már előjáróban olyan dolgokat, amiket az MNT-ben belül priorizálnának, amik önök számára fontos, akár a programjukon belül kiemelve valamelyik részeket?
3: Hát ugye az MNT az négy területen gyakorolja hatását. Itt a tájékoztatás, ugye a kultúra, az oktatás és a nyelvhasználati jogok. Itt mind a négy területen meglehetősen komoly depolitizálásra van szükség, ugyanis itt a teljes, úgy az MNT, mint a hozzátartozó intézményrendszer politikai hatás alatt van, sokszor a szakmaiság sérül, úgyhogy itt meglehetősen komoly reformokban gondolkodunk, és újszerű gondolatokat szeretnénk behozni, amelyek olvashatóak, ugye, és nyíltan be vannak mutatva a programunkban, és hát mi abban is gondolkodunk, hogy a MNT-nek a jogköreit azt bővíteni kell idővel, első körben munkacsoportokat létrehozni, méghozzá az ifjúsági stratégia, a gazdaságfejlesztés, a népesedés és a jólét, valamint a kapcsolattartás a diaszpórával, az egyházzal, a magyar kormánnyal, a szerb kormánnyal, és a többi külhoni magyar közösséggel, valamint a többi szerb kisebbséggel. Úgyhogy itt 4 új területet szeretnénk majd megnyitni, és ezeken a területeken keresztül is segíteni a közösségünk boldogulását.
0: Választások 2026.

0: Választások 2026.
1: Október 25-én előrehozott parlamenti választásokat tartanak Szerbiában. A Vajdasági Magyar Szövetség jelölt listáján dr. Úri Emese zombori orvos és jelenlegi parlamenti képviselő jelölt az 5. helyen szerepel. Milyen célokkal indul a választáson, melyek a közösség legfontosabb elvárásai és milyen ügyekért dolgozna a következő parlamenti ciklusban? Erről beszélgetünk vendégünkkel. Köszöntöm a műsorban.
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ön már korábban is dolgozott, ugyebár a köztársasági parlamentben, 2024 óta pedig ismét képviselő. Melyek azok az ügyek, amelyekben az eddigi munkája során előrelépés sikerült elérni, és mely területeken lát még hiányosságukat?
2: Hát, mint hogy az alapszakmám is, hogy az emberekhez való munkához kötött, így a parlamentben is ezeket a vonalakat képviseltem, tehát elsősorban egészségügyi és szociális ügyeket figyeltem. Tehát, hogyha olyan törvény volt napi rendi ponton, illetve amikor olyan lehetőségem volt, hogy a felszólalásaimban rákérdezzek az egészségügyel kapcsolatos fejlesztésekre, lehetőségekre, akkor azt mindig megtettem. Sikerélményem is volt néha, mert a felvázolt gondolataimat visszahallottam a minisztertől később, illetve bevezettek, elfogadtak olyan általam kezdeményezett irányvonalakat, hogy például az egészségügyben dolgozókat egységesen kell nézni, tehát nem csak az orvosokat, a COVID idejében az orvosokról beszélt mindenki, és a nővérekről. Én például arra is fölkeltettem a figyelmet, hogy itt vannak olyan emberek, akik az egészségügyben dolgoznak, nem egészségügyi munkások, például a hordárok, a szakácsok, a takarítók, a sofőrök. Ezeket is épp úgy meg kell becsülni, mert ez a rendszer csak így egységben működőképes, tehát egyedül egy orvos nem tud tulajdonképpen minőségi munkát végezni, ha nincsenek ezek a háttérben dolgozó emberek is az egészségügyi rendszerekben.
1: Tehát akkor ez sikerélmény.
2: Ez egy sikerélményem volt, és ez azóta is így működik, mert volt egy időszak, amikor például a béremelések csak az egészségügyi dolgozókra vonatkoztak, de ezek után ez egységesítve lett, és tulajdonképpen minden béremelés, amelyekből volt az utóbbi időben szép számban, igaz, hogy az infláció is elment, de azért mindenféleképpen egy nagyobb összeget tudnak hazavinni az egészségügyben dolgozók egységesen, nem csak az egészségügyi munkások, hanem a különböző foglalkozású ott dolgozó emberek egyaránt.
1: Annyi biztos, hogy ugye orvos és egészségházigazgatóként is közvetlen tapasztalatai vannak az egészségügyi rendszer kapcsán. Melyek ma ön szerint a szerbiai egészségügy legsürgetőbb problémái?
2: Hát én, mint alapellátásban dolgozó orvos, és mint alapellátási intézményt vezető, azt tudom mondani, hogy meg kell fordítani valahol a prioritásokat. Tehát az alapellátás az nem azt jelenti, hogy a legegyszerűbb ellátás ott történik. Az azt jelenti, hogy az az alapja a megelőzési programoknak, a szűrővizsgálatoknak, a korai diagnosztikának, és mi ezt mind tulajdonképpen zomborban már elkezdtük különböző IPÁS projektumokon keresztül, önerőből a városi pénzek ilyen jellegű használatával. Tulajdonképpen elkezdtük az orvosoknak a beiskolázását olyan diagnosztikus eszközök használatára, amelyek azelőtt csak a kórházakban voltak elérhetők. Itt elsősorban az ultrahangra, a különböző újszerű gépek használatával, tehát a szűrővizsgálókat kivittük az emberek közé.
1: Településekre,
2: a környező településekre. A 15 falu veszik körül Zombort, mind a 15 faluba kimegyünk, nőgyógyászi vizsgálatot végzünk, ultrahangos vizsgálatokat, hasi, mell és pajzsmirigy ultrahangos vizsgálatot, csontsűrűségmérést végzünk, megvizsgáljuk a bokakar index által, hogy van-e lehetőség, illetve jelen van-e az illető bevizsgált személynél az érszűkület a láb ereibe, és ezzel tulajdonképpen első vizsgálat alkalmával ki tudjuk szűrni azokat az eseteket, amelyek amelyeket rögtön meg lehet műteni, kezelni, és nem képződnek szövődmények. Tehát ezeknek a korai diagnosztikai módszereknek az alkalmazása sürgető. Tehát nem csak a klasszikus szűrővizsgálatokat, amit országszerte csinálnak, ugye ilyen a vastag bélrák szűrés a nem látható vérzés kimutatásával, a FOP-teszttel, amit ugye valószínűleg, hogy mindenki már ismer. Nem csak a mellrák szűrés, ami szintén nagyon fontos, amit mamográfiával ugye végeznek, ezen kívül nagyon fontos, hogy az ultrahangos vizsgálatot minél több orvos el tudja végezni a nőkön. Nagyon sokszor első látásra észrevesszük az elváltozást. Tehát megelőzzük.
1: Itt a kampányidőszak, hamarosan választások lesznek Szerbiában. Ön miként vesz részt a kampányban, és mi a legfontosabb üzenete a kampánynak ön szerint?
2: Mivel én szakmailag vagyok aktív, ebből a szempontból érzek belső indítatást, hogy részt vegyek ebbe az egész folyamatba. Tehát nem szeretnék hivatásos politikus lenni, viszont úgy érzem, hogy van hozzáadni valóm, pozitív kritikám, tapasztalatom ahhoz, hogy ezt a rendszert belülről változtassuk meg. Nem lerombolásával, hanem belülről változtassuk apránként ezt a rendszert, és gördülékenyebbé tegyük, elsősorban az egészségügyi rendszert. Ugyanakkor, mint kisebbségi ember ebben az országban, mint magyar, aki ráadásul szorványból jött szorványba, tehát Dél-Bánátból Nyugat-Bácskába, egy különleges tapasztalattal rendelkezünk mi ott szorványba. Megszoktuk a másságot. Bennünket nem zavar, hogyha valaki másképp gondolkodik. Legyen az magyar, legyen az akármilyen nemzetségű. Mi azt el tudjuk fogadni. Megtanultuk azt, hogy a minőségi munka, ami megmutatja a különbséget, nem a beszéd. Az nagyon fontos, szépen hangzik, tudunk manipulálni, hatni az emberekre, de nagyon fontos, hogy mit teszünk le az asztalra, mivel tudjuk magunkat megméretni. Tehát akkor tud bennünket a többségi nemzet becsülni, akkor tudjuk egymást is becsülni, magyarok, hogyha a minőségi munkát letesszük az asztalra. Hogyha van mögöttünk egy valami, amit fölépítettünk, kisvállalkozás, család, egy családanya épp olyan fontos üzenetet tud adni az embereknek a saját élete példájával, mint egy cégvezető. Tehát itt nincsenek különbségek ilyen értelemben. Nem csak az intellektuális emberek azok, akik valamilyen módon tudnak nagyot lökni a társadalomba. Az apró emberek mindennapi komoly, odaadó munkája épp olyan fontos számunkra. Ez az a tapasztalat, amit át szeretnék adni az embereknek. És az, hogy az elfogadás mennyire szörnyű. Ebben a világban, amikor annyira polarizálódtak a politikai vélemények, nem nálunk, mindenhol, a gyűlölködés, a karakterrombolás, elég valakire csak azt mondani, hogy csúnya, kövér, tolvaj, akkor az már becstelenné és vállék, azt már nem becsüljük. Tehát ez egy nem jó irány. Mert ezt a politika után levisszük a családba. A szülőre, tehát a gyerek azt mondja, a szülőre nem tud semmit. Vagy fordítva, a szülők becsmérlik a saját gyerekeiket. Ez egy rossz irány. Tehát itt mindenkinek azt ajánlom, hogy saját gondolkodásával nyugodjon meg, az érzelmeket egy picit le kell hűteni, és nézzük meg azt, hogy ki mit csinál, nézzük meg, mérjük meg a jövőnket, nézzük meg, hogy mely tettünk, mely gondolat hova visz bennünket. Ez az, amit szeretnék, mint amatőr politikus, ugye valamilyen módon továbbadni az embereknek.
1: Dr. Úr Jemesének köszönöm, hogy befáradt hozzánk.
0: Választások 2026.

0: 8 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Választások 2026.
5: Ma 12 órakor kezdődik a szavazólapok nyomtatása a szerbiai előrehozott parlamenti választásokra a hivatalos közlöny nyomdájában. A szavazólapokon összesen 18 választási lista szerepel, közülük 9 nemzeti kisebbségi választási listaként indul. A köztársasági választási bizottság azt is közölte a hétvégén, hogy a végleges egységes választói névjegyzékben összesen 6.450.523 állampolgár szerepel, ezért ennyi szavazólapot nyomtatnak. 29 nyelvi változatban készülnek el, attól függően, hogy Szerbia egyes községeiben, illetve városai

0: Iban, mely nyelvek és írásmódok vannak hivatalos használatban. Külföldön 93 szavazóhelyen 102.147 szerbiai állampolgár voksolhat.
1: Választások 2026.
0: Energetikai tűzszüneti megállapodás született Oroszország és Ukrajna között, amely azonnal életbe lép, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök hozzátette, mindkét fél elfogadta a megállapodást. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök először azt mondta, hogy nem tudott előzetesen a bejelentésről, később azonban közölte, elfogadja a tűzszünetet. Zelenszkij azt is megígérte, hogy Ukrajna választásokat tart, amennyiben az orosz elnök beleegyezik a 60 napos tűzszünetbe. A Kreml egyelőre sem Trump bejelentésére, sem Zelenszkij feltételére nem reagált. Dmitrij Peszkov, orosz elnöki szóvivő ugyanakkor közölte, hogy a hatalmas kereslet miatt Oroszországnak nem lesz gondja a dízelüzemanyag világpiaci értékesítésével, amely kereskedőkön keresztül történik. Magyar Péter akár már ezen a héten találkozhat Brüsszelben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, erről egy finn napilapnak adott interjújában beszélt. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy apró lépésekben kívánja helyreállítani a bizalmat Ukrajnával, és már megállapodást is aláírtak az ott élő magyar kisebbség helyzetéről. Magyar Péter az orosz energiafüggőségről azt mondta, hogy meg kell szüntetni. Ehhez azonban új energiaforrásokra is időre van szükség. Az előző kormány időszakához kapcsolódó korrupciós nyomozások ügyében visszautasította a politikai befolyásolásra vonatkozó vádakat. Október 12-én hétfőn gyásznapot tartanak Szabadkán Sztyeván Bakics polgármester halála miatt. Temetése kedden lesz. A polgármester október 10-én 60 éves korában hosszantartó súlyos betegség után hunyt el. Szabadka polgármesteri tisztségét 2020. augusztusa óta töltötte be. A gyásznap miatt a Panorádió és televízió, illetve a Szabadkai Magyar Rádió hétfői műsorrendje is módosul. A Napindító és Mozai című műsorokban visszafogott témákkal jelentkezünk, illetve ma elmarad a Beszéljünk róla is a Körhinta című műsorunk is. Végül pedig az időjárásról. Szabadkán és környékén jelenleg 10 fok van, változó felhőzet mellett 17 fokos csúcshőmérséklet valószínű.
2: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.

0: Vasárnap a bezdáni Szent Simon és Szent Júdás Tádi apostolok templomban szolgáltatott Szent Mise után megemlékezést tartottak az aradi vértanukról a templom udvarban található emléktáblánál. A koszorúzással egybekötött emlékezésről kolléganőnk Lennár Tíme a tudósít.
1: Seres Árpáddal beszélgetek, aki a Vajdasági Magyar Szövetség bezdáni helyi szervezetének elnöke, és ennek a megemlékezésnek is a szervezője. Mit jelent ennek az emlékezésnek az üzenete a bezdáni magyarság számára?
2: Az itt elhangzottak fontos üzenete a bezdáni magyarságnak, hogy megtartsuk megemlékezéseinket azokról a hősökről, azokról az emberekről, akik maradandó tettet hajtottak végre áldozatukkal, és örök emléket, illetve figyelmeztetést hagytak maguk után, hogy az ő elkezdett munkájukat a jövőben is folytassuk, ne hagyjuk abba a küzdelmet, támogassuk egymást, és mindig emlékezzünk arra, ami megtörtént, hogy a jövőben az ilyen rossz és elkerülhetetlen események ne történjenek meg újra. Ezért arra tanít minket a mai napon elhangzottak, hogy küzdjünk, maradjunk meg, a hagyományainkat, a kultúránkat tartsuk meg, és legyünk a közösség hasznos és értékes része.
1: A bezdáni magyar közösség erős, összetartó, és tele van értékekkel, ezt a mai megemlékezésen is hallhattuk, láthattuk, ki mindenki működött közre.
2: Közre működött elsősorban a bezdáni egyház és az a templomkórus. Felkértük Szavalnyi Cirkel csengét, Kanizsa Ilonka és kapitány Sarolta is énekelt nekünk, valamint a ünnepi megemlékezés kapitány Károly tanár úr osztotta meg velünk. Ez egy hosszú, évekre visszanyúló folyamat, emlékezés sorozat, amit igyekszünk a jövőben is megtartani, fenntartani, és bízunk benne, hogy a jövőben is ilyen nagy érdeklődés, illetve figyelem fogja fogadni.
1: Kapitány Károly történésszel beszélgetek itt a bezdáni megemlékezést követően. Hallottuk egy történelmi visszaemlékezést. Tanár úr, mit tart a leglényegre törőbb, a legfontosabb üzenetnek a mai korra nézve az aradi vértanúk emléke kapcsán?
3: Hát elsősorban azt az emberi tartást, amelyet ezek a hősök tanúsítottak, azt hiszem, hogy a mai világban igencsak példaértékű az ő helytállásuk, meg egyáltalán, ahogy fölvállalták a mártíromságot és a hiteles életet. Tehát ahogy kezdték, végül is szükségszerű volt, hogy így fejezzék be, mert abban az időben az ilyen magatartást azt általában halál követte. És valóban ezek az emberek vállalták a sorsukat, és vállalták a bitófát is.
1: Neveda Évát kérdezem itt a bezdáni megemlékezés kapcsán. Mit jelent, mit üzen a bezdáni magyarság számára ez az emlékezés?
4: Végül is a történelmünk, a mindenünk, amit át kell adni a fiataloknak. Sajnos nagyon-nagyon kevés fiatalunk tudjuk átadni, de én például sírva hallgattam végig ezt a 20 percet, nekem nagyon megható volt. Nekem az őseimre emlékeztetés, és nekem jogom, nekem kötelességem erre emlékezni, és itt lenni, és sírni.
1: Ezek szerint az őseink is a hőseink?
4: Igen, azok, és nem csak azok, akiket kivégeztek, hanem azok is, akik több 10-100 évet átéltek nyomorban, bánatban, megaláztatásban, hát azokra is emlékezzünk. És ilyen alkalmakkor persze azokra is emlékezik az ember. Sok minden előjön olyankor a lelkéből.
1: Az emléktáblánál elhelyezte a kegyeletvirágait a Vajdasági Magyar Szövetség nevében Kanizsai Tamás, köztársasági parlamenti képviselőjelölt és Pozsár Attila, a bezdáni helyi szervezet tagja. Továbbá koszorúzott Sipos Erzsébet, a bezdáni Petőfi Sándor művelődési egyesülete elnöke.

8 óra 25 perckor pedig nézzük meg, hogy mennyi az annyi. Hallgatóink már jól tudhatják, hogy árfolyam információkkal folytatjuk a mai műsorunkat, és akkor nézzük is meg a pontos középárfolyamokat. A mai napon 1 euró 117 dinár 37 parát ér, 100 forintért 32 dinár 14 parát kell fizetnünk. Egy svájci frank középárfolyama ma a mai napon 126,5 dinár, egy amerikai dollár pedig 104 dinár 72 parát ér. A szerb Nemzeti Bank hivatalos devizárfolyamát hallották.

A pontos idő 8 óra 35 perc, és lapszemlével folytatjuk műsorunkat. Már is itt van a kezemben a mai hétfői Magyar Szó, amelynek a címoldalán kiemelt hír, hogy a Vajdaság Kazinciára emlékeztek. Hózsa Éva átvette a Szenteleki díjat, Ladányi István pedig a Bazsalikom díjat. Ez kiemelt hír, és az ötödik oldalon az újságban egy bővebb összefoglalót is elolvashatnak azok, akik megveszik a mai újságot. Ami a külföldi rovatot illeti, cikkeznek az ukrajnai háborúról, amerikai tiltakozások ellen, vagyis amerikai szankciók ellen tiltakoznak, erről is olvashatunk. Áradásokkal jártak a viharok, heves viharok sújtották szombaton Dél-Olaszországot, áradások és földcsuszamlások is voltak Olaszországban a hétvégén. Ami Németországot illeti, a németek többsége kudarcnak tartja Friedrich Merz kancellár tevékenységét, erről cikkeznek. Ha pedig egy kicsit keletebbre megyünk, akkor arról olvashatunk, hogy rekordot döntött a Samsung a harmadik negyedévben. A dél-koreai technológiai óriásvállalat előzetes beszámolója szerint 107,4 ezer milliárd won, azaz több mint 80 milliárd dollárt sikerült nekik elkönyvelniük. És hát még egy érdekes hír, vagyis inkább tragikomédiának is nevezhetném, ami a külföldi rovatban van, amiről olvashatunk, hogy a perui Kverkopalka faluban polgármesterré választották Hitler, Mussolini, Simeon Flores baloldali politikust, és egyébként arról cikkeznek, hogy Peruban ez már nem az első ilyen eset, mert 2021-ben egy orvost, bizonyos Hitler Savaderát választottak parlamenti képviselőnek, és hogy egyébként Dél-Amerikában olykor a Hitler, Stalin, Lenin vagy a Mao nevet adják a gyerekeknek, főként a vidéken, és valójában, hogy némelyik szülő, tehát nincs tisztában azzal, hogy ismernék az illetők életét vagy ideológiáját, de Dél-Amerikában állítólag nagyon sok Hitler nevű személlyel lehet találkozni. Nos, erről is cikkeznek. Ami a magyarországi híreket illeti, megjelent egy kimutatás, miszerint a magyar fiatalok harmada szorong. No, hogy miért is szoronganak, ezt el tudják olvasni a mai Magyar Szóban. És arról is írnak, hogy október 15-ig lehet szavazni arra, hogy tavasztól milyen dalok szerepeljenek a Margit-szigeti zenélő szökőkút jövő évi műsorában. Nos, erről is lehet szavazni, azt nem tudom, hogy mi is tudunk-e szavazni, vagy csak a magyarországiak. Ami a hazai híreket illeti, azok, akik utaznak, és nem csak autóval utaznak, ugye mától új menetrend szerint közlekednek egyes személyi vonatok, miután megnyitották az utasforgalom előtt az újvidéki műszaki személyforgalmi állomás megállóhelyét is, ugye erről már mi is többször beszámoltunk a múlt héten is. És számos érdekes téma található még a Magyar Szóban, beszámolnak a hétvégi eseményekről is, több főzőverseny is volt, megemlékezések, erről mind lehet olvasni beszámolókat, nem maradnak el a sporthírek sem a belföldi, sem a külföldi sporthírek, ami pedig a Magyar Szónak a hátoldalát illeti. Egy érdekesség, görög dinnyék nőtek a Balaton kiszáradt medrében, és egy fényképet is láthatunk, és tényleg ott vannak a kis görög dinnyék a kiszáradt tórészen, és azt is kiemelik még a hát oldalán a Magyar Szónak, hogy rekordszámú látogatója volt idén a müncheni Oktober-sör fesztiválnak. Nos, nagy vonalakban ennyi a mai lapszemlénk, ezek a Magyar Szó kiemelt témái, hogyha szeretnének lapozni és olvasni, akkor keressék fel a legközelebbi újság elárusítójukat.

A szabadkai Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatója hétfőn október 12-én. 90 éves korában elhunyt Cilika Ivković, Szabadka Bajai úti lakos. Temetésem a 12 órakor lesz a Bajai úti temető Pécs kápolnájából. 89 esztendős korában meghalt Tamási Tibor, Szabadka Igman utcai lakos. Temetésem a 14 órakor lesz a Bajai úti temető Pécs kápolnájából. 65 éves korában elhunyt Josip Szárics, Nagyfény, belgrádi úti lakos. Temetésem a 14 órakor lesz a Nagyfényi temetőben. A Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím Szabadka-Karagyorgye út 2. Telefonszám 55 44 33.

0: 9 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
2: Választások 2026.
4: Ma 12 órakor kezdődik a szavazólapok nyomtatása a szerbiai előrehozott parlamenti választásokra a hivatalos közlöny nyomdájában. A szavazólapokon összesen 18 választási lista szerepel, közülük 9 nemzeti kisebbségi választási listaként indul. A köztársasági választási bizottság azt is közölte a hétvégén, hogy a végleges egységes választói névjegyzékben összesen 6.450.523 állampolgár szerepel, ezért ennyi szavazólapot nyomtatnak. 29 nyelvi változatban készülnek el attól függően, hogy Szerbia egyes községeiben, illetve városaiban mely nyelvek és írásmódok vannak hivatalos használatban. Külföldön 93 szavazóhelyen 102.147 szerbiai állampolgár voksolhat. Alekszandar Vučić szerint az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia nevű lista abszolút többséget szerez majd a közelgő előrehozott parlamenti választáson, így nem szorul majd más párttagok támogatására. Vučić úgy fogalmazott, hogy győzelmüket legfeljebb egy súlyos terrortámadás vagy az ellen elkövetett merénylet akadályozhatná meg. Vučić kitért Jug Radivojevića, a szerbiai szociáldemokrata párt elnökének korábbi kijelentéseire is, amely az Ivica Dačić

0: a stabilitás tényezője elnevezésű lista választási rendezvényén hangzott el. Radivojevic a társadalomépítés és a bizalom fontosságáról beszélt, hangsúlyozva, hogy ezek megteremtése nem lehetséges egyetlen ember közreműködésével. Vučić nem kívánt találgatásokba bocsátkozni a kijelentés címzettjét illetően, és hangsúlyozta, hogy nem áll szándékában más politikusokat támadni, illetve mások módszereit követni.
1: Választások 2026.
0: Energetikai tűzszüneti megállapodás született Oroszország és Ukrajna között, amely azonnal életbe lép, jelentette be tegnap Donald Trump. Az amerikai elnök hozzátette, mindkét fél elfogadta a megállapodást. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök először azt mondta, hogy nem tudott előzetesen a bejelentésről, később azonban közölte, elfogadja a tűzszünetet. Zelenszkij azt is megígérte, hogy Ukrajna választásokat tart, amennyiben az orosz elnök beleegyezik egy 60 napos tűzszünetbe. A Kreml egyelőre sem Trump bejelentésére, sem Zelenszkij feltételére nem reagált. Dmitrij Peszkov, orosz elnöki szóvivő ugyanakkor közölte, hogy a hatalmas kereslet miatt Oroszországnak nem lesz gondja a dízelüzemanyag világpiaci értékesítésével, amely kereskedőkön keresztül történik. November 1-től szigorú korlátozások lépnek életbe Törökországban. A 15 év alattiak nem használhatják a közösségi oldalakat, a szolgáltatóknak technikai megoldásokkal kell ellenőrizniük a felhasználók életkorát. A 15 és 17 év közöttiek továbbra is hozzáférhetnek a platformokhoz, de korlátozásokkal. Nem indíthatnak például élő közvetítéseket, profiuk alapértelmezett privát lesz, és megszűnik a végtelen görgetés lehetőségre is számukra. A szabályozás célja a kiskorúak online védelme. Ugyanakkor a döntés vitákat váltott ki, mivel Törökországban az internet szabadságát már korábban is több korlátozás érte. Sporthírek. Max Verstappen győzelmével zárult a vasárnapi Forma 1-es szingapúri nagydíj. A Red Bull holland versenyzője pályafutása 250. királykategóriás futamán aratta idei második, összességében pedig 76. futam győzelmét. Verstappen mögött a Ferrari Charles Leclerc végzett a második helyen, míg a dobogó harmadik fokára a Mercedes olasz pilótája Andrea Kimi Antonelli állhatott fel. A VB két hét múlva Austinban az Egyesült Államok nagydíjával folytatódik. Végül pedig az időjárásról. Szabadkán és környékén jelenleg 11 fok van, a legmelegebb órákban 17 fokot mérhetünk.
2: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
3: Csak a legfrissebbek, egy óra múlva is.
2: A 107,1 MHz-en.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Fontos mérföldkő, az érkezett a Szabadkai Mesterséges Megtermékenyítési Központ, megszületett a 100. baba. A központ eddigi eredményeiről és jövőjéről is beszélgetünk dr. Alexander Radulovicsal, a Szabadkai Közkórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának főorvosával. Üdvözlöm a műsorban!
2: Üdvözlöm, jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak!
1: A Szabadkai Közkórház termékenységi központja ugye 4 éves működése alatt elérte a 100. baba megszületését is. Milyen mérföldkő ez az intézmény és az itt dolgozók számára?
2: Nem teljes 4 év, most lesz 4 év, de én örömmel mondhatom, hogy ez nagy siker, 100 született baba, és még válunk egy 30 született babát. Sajnálom, hogy nem indultunk 10 évvel előbb, lenne még több baba, de így is remélem, hogy a további 10 években még sok baba a mesterséges megtermékenyítésű fog születni itten Szabadkán.
1: 2 kisfiú, ugye egy ikerpár jött most a világra. Mit lehet tudni róluk és a családról?
2: A család nem szabadkai, azért született a baba Zomborba 35. hétbe. Mind a kettő 2100 grammal voltak, egy kicsit előbb volt a szülés császármetszéssel, és nagyon örömmel kaptuk azt a hírt, azért, mert mostan van sok paciensuk, ami jönnek az egész Szerbiából, és akkor nem csináljuk itten a szülést, hanem ottan, ahol laknak, általában ottan van a szülés.
1: Említette, hogy a központ kevesebb, mint 4 éve működik, és folyamatosan nő a páciensek száma. Hogyan fejlődött ez idő alatt az intézmény? Milyen eredményeket sikerült elérniük?
2: Az első 10 paciensokból, mikor indultunk 2022-ben év vége felé. Az első 10 paciensról már lett egy terhesség, aztán az első évben 67 paciens volt, ciklus volt, a második évben 160 paciens, harmadik évben 220, és remélem ebben az évben megint lesz 220, meg 250 paciens a ciklusba, de már jövő évre, januárban biztosan fogunk kezdeni egy 100 paciens, és akkor mindig növekedik azért, mert elég jó sikerünk van, és az a környék még egész Szerbiából, még külföldről is hallották, és akkor minél többek jönnek hozzánk. Általában volt, azt hallották más helyekben, városokban, hogy nagyon jó itten a siker 40, még 45 év között. Általában ottan, ha nézik az interneten, a világszint a siker 10%-ig, mén a 42-45 évig között 2-5%-ig a siker, de nálunk múlt évben 17% szülés volt, mert a szülést mindig a ciklusa, vagy hány transfer, hányat vissza transferáljuk, és akkor arra, hogy hány szülés van, akkor kapjuk ezt a százalékot, mert a százalék, ez a fontos, hány gyerek szület, nem, hogy mennyi terhesség van, azért, mert terhesség van mindjárt, mikor az a hormon bétaház, és mutassa, hogy maradt terhes, de még van sok, hogy a szülessen a baba.
1: Tehát, hogy akkor kerül be úgymond a statisztikába, igen, amikor megszületik a kisbaba. Említette ugye, hogy figyelemre méltóak a 40 és 45 év közötti nők körében az, igen, eredmények. Itt milyen lehetőségeket kínál a Lombik program ebben az életkorban, és milyen tényezők befolyásolják egyébként a sikeres kezelés esélyét?
2: Hát attól függ, hogy a pete fészek, hogy mennyire van kimerültve, és mennyi petesejtét tudunk kapni. Nagyon jól lehet készíteni az ilyen asszonyokat, paciensokat, és lehet, ha több petesejt lesz, akkor van több esély, hogy sikerülni fog, azért mert 40 még 45 év között genetikailag a petesejték már meg vannak sértve. A kromozomok is, akkor kevesebb jó petesejt van, és csak a jó petesejtből lehet csinálni jó embriont, és abból lehet terhesség, aztán szülés. Jó kivizsgálás kell a minden előbb is, még abban az időkorban, 40 még 45 év között, és próbálkozni gyűjteni az embrionokat, nem mindjárt azt az egyet, hanem többet csinálni, befagyasztani, és akkor fagyasztás után egy normális ciklusba transferálni az ilyen embrionokat, és akkor vissza tudunk háromat és még négyet transferálni, avval az esélye, hogy egyik jó lesz, és akkor tovább fog fejlődni.
1: Egyébként kik vehetik igénybe a központ segítségét, milyen feltételeknek kell megfelelni, vagy bárki jelentkezhet?
2: Hát, igen, bárki jelentkezhet. Van az az állami program 45 évig, de van, hogy maguk is a paciensok lehetőség, hogy fizessék, és akkor van elég paciens 45 meg 50 év között, de mindjárt közölöm velük, hogy a siker itten nagyon-nagyon kevés százalék, hogy inkább abba lehet csinálni ezt a petesejt donációt, ami az állami programban is van 45. évkorig, de lehet törvény szerint csinálni 50 évig itten nálunk.
1: A következő hónapokban, ahogy azt már említette is, mintegy 30 baba születését várják a központban. Milyen fejlesztéseket terveznek, hogyan szeretnék tovább növelni a kezelések eredményességét?
2: Hát azaz, hogy mi csináltunk egy nagyon jó medőségi központot, tovább kell fejlődni, új felszerelése, nagyon jó embriológusunk van, ezek a fiatalok embriológusok is tanultak, és tovább kell, hogy menjenek külföldre, és még itten, és az én szakmai tudásomat is kell valami fiataloknak átadni, hogy tovább is ilyen jó eredmények legyenek, és hogy csináljunk még sok babát.
1: Nem ma kezdte ön sem a szakmát, régóta benne van. Ön mit lát, hogy tényleg egyre több probléma van a fiatal pároknál?
2: Igen, minél több probléma. Valamikor egy 20-30 évvel ezelőtt általában a női problémák voltak az asszonyokra, bár egy 60%, meg 70%, de mostan 50-50%. A sperma sok, az a úgy hívják oligo spermia, kevés sperma, megsértve spermasejtek vannak. Hát az egy olyan életszín, ahogy van nagy hatása a reprodukcióra, hogy mostan meg lesznek sértve, vagy a spermasejtek, vagy a petesejtek, és akkor minél tovább befolyásolja van a stressz is, akkor a munka, meg étkezés is, és tovább sok betegségek, ami lehetnek, hogy ilyen problémát csináljanak.
1: Mit üzenne azoknak a pároknak, akik gyermekre vágynak, de egyelőre bizonytalanok abban, hogy segítséget kérjenek-e a termékenységi központtól?
2: Én ajánlom nekik, hogy csak pozitívan nézzenek arra, hogy legyen nagyon nagy akarat arra, hogy legyen gyerekük, babájuk, és hogy minél előbb jöjjönek meglátni az egész kivizsgálást, és akkor tovább kezelést csinálni, vagy a medőségi központba, vagy lehet így is, hogy teherbe esnek. De sokat pszichikailag behatásolja ez az egész problémára, és akkor mondom mindig, mink is csináltunk egy olyan medőségi központot, ahol ez a pozitív erő biztosan nagyon sokat számított arra, hogy csináljunk ilyen jó eredményt, és akkor azért a paciensok is olyan pozitív, ha arra törekednek, biztosan lesz siker.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, és további sikeres munkát kívánunk Önöknek.
2: Köszönöm szépen.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A hallgatók hullámhosszán.
2: A 107,1-en.
3: 9 óra 35 perckor pedig folytatjuk a napindítót, és már is itt van velem a stúdióban Annus Beatrix, aki 10 órától átveszi a stafétát, ugyanis a hírek után kezdődik majd a mozaik. Milyen témákkal várod ma a hallgatókat?
4: Szia Violetta, és köszöntöm a hallgatókat. Október a lelki egészség hónapja, így a mai mozaikban az önismeret és a lelki egyensúly lesz egy kicsit a főszerep. Szó lesz a Moholon ma este megrendezésre kerülő immár 10. jubileumi életmód kalauzról, amely a ki vagyok én kérdését járja körül, majd Berényi Emőke irodalomterapeutával fogunk beszélgetni a párkapcsolati szabadságról, a határszabásról, az önismeretről. Szintén lesz október 15-én ezzel kapcsolatban egy esemény, és persze ma küzdőtér, mert hétfő van Tóth Tibivel.
3: Említetted a legelső téma, lelki egyensúly. Azt azért elmondhatjuk, hogy hozzád ez a téma nagyon közel áll. Miért?
4: Hát úgy gondolom, hogy mindig egy kicsit fontos, hogy meglépjük az előző napi énünket, vagy így, hogy értékeljük azt, hogy meg mérlegre tegyük azt, hogy kik is vagyunk valójában, miben tudunk még változni és változtatni, hogy megismerjük magunkat, mert így jobban hozzá tudunk járulni akár a családunk életéhez, vagy a magunk fejlődéséhez, a hétköznapokhoz, és így talán kicsit könnyebb az élet, ha ismerjük magunkat.
3: Mikor kezdődik pontosan ez a beszélgetés, ez a téma?
4: 13 óra 10-kor fog menni.
3: Szuper. Amit tudunk, ugye, hogy meg amit már mi is elmondtunk, hogy ugye ma napközben kicsit visszafogottabb a műsor, napindító is az volt a gyásznap miatt, ezt gondolom a mozaikban is így lesz.
4: Igen, ez ma így lesz.
3: Küzdőtér pedig, az pedig ugye Tóth Tibivel, tehát sportműsorunk az marad, ami pedig a délutáni körhintát illeti, az ma elmarad a Szabadkai Magyar Rádióban, és beszéljünk róla sem lesz, visszafogott zeneszámokat hallhatnak majd egész nap. Tehát 10 órakor először hírekkel várjuk Önöket, itt a 107,1 MHz-en Lajkó Anett lesz ma, aki a legfrissebb híreket elhozza a hallgatók számára, ezután pedig akkor, ahogy hallották, Annus Beatrix vezeti tovább itt a 107,1 MHz-en a mozaikot, Önöktől pedig búcsúzik a mai műsor szerkesztője Dédit Szuzanna és a műsorvezető Rafek Violetta. Ennyi volt már a napindító című műsorunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra!

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. Ma 12 órakor kezdődik a szavazólapok nyomtatása a szerbiai előrehozott parlamenti választásokra a hivatalos közlöny nyomdájában.
4: Választások 2026.
3: A szavazólapokon összesen 18 választási lista szerepel, közülük 9 nemzeti kisebbségi választási listaként indul. A Köztársasági Választási Bizottság azt is közölte a hétvégén, hogy a végleges egységes választói névjegyzékben összesen 6.450.523 választópolgár szerepel, ezért ennyi szavazólapot nyomtatnak. 29 nyelvi változatban készülnek el, attól függően, hogy Szerbia egyes községeiben, illetve városaiban mely nyelvek és írásmódok vannak hivatalos használatban. Külföldön 93 választóhelyen 102.147 szerbiai állampolgár voksolhat.
4: Választások 2026.
3: Magyar Péter akár már ezen a héten találkozhat Brüsszelben Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, erről egy finn napilapnak adott interjúban beszélt. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy apró lépésekben kívánja helyreállítani a bizalmat Ukrajnával, és már megállapodást is aláírtak az ott élő magyar kisebbség helyzetéről. Magyar Péter az orosz energiafüggőségről azt mondta, hogy meg kell szüntetni, ehhez azonban új energiaforrásokra és időre van szükség. Az előző kormány időszakához kapcsolódó korrupciós nyomozások ügyében visszautasította a politikai befolyásolásra vonatkozó vádakat. Ma gyásznapot tartanak Szabadkán Sztyeván Bakić polgármester halála miatt, temetése kedden lesz. A polgármester október 10-én 60 éves korában hosszantartó súlyos betegség után hunyt el. Szabadka polgármesteri tisztségét 2020. augusztus

0: Sóta töltötte be. A gyásznap miatt a Pannon Rádió és Televízió, illetve a Szabadkai Magyar Rádió hétfői műsorrendje is módosul. A Napindító és Mozaik című műsorokban visszafogott témákkal jelentkezünk, illetve ma elmarad a Beszéljünk róla és a Körhinta című műsorunk is. Hit, ima és gyertyafény töltötte meg Martonos utcáit vasárnap délután, ahol ismét megtartották a hagyományos Fatima ünnepséget. Vajdaság több településéről érkeztek hívek, hogy közös szentmisével és ünnepi körmenettel tisztelegjenek a szűzanya előtt. A fatimai jelenések emléke több mint egy évszázada hívja közös imára a katolikus híveket. Martonoson az ünnepi szentmisét Szilvágyi Zsolt, a temesvári püspökség helynöke celebrálta. Az 1917-es jelenések októberben a híres napcsodával teljesedtek be. A szentmisét követően a hit és az összetartozás jegyében indult el a gyertyás körmenet. A zentai fiatal fúvor zenekar kíséretében vitték végig a falu központjában a Fatimából származó Szűz Mária szobrot, miközben a helyi gyerekek égő gyertyái fénybe borították az útvonalat.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 12 fokot mérnek, Szerbiában ma főként borult időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 fok körül alakul.
2: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
3: Friss hírek minden órában.
4: Szabadkai Magyar Rádió.

Szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit itt a 107,1 MHz-en. A mikrofonnál Annus Beatrix, a keverőpult mögött pedig Nagy Viktor gondoskodik majd arról, hogy technikailag minden megfelelően működjön. Október 12-e van, ma a Miksák, a Szeráfok, az Edvinek, az Edvinák és a Rezsők ünneplik névnapjukat. Szeretettel köszöntjük őket, és természetesen a mai születésnaposokat is innen a stúdióból. Mai műsorunk a megszokottnál visszafogottabb hangulatban telik, Szabadkán ugyanis gyásznapot hirdettek Sztefán Bakić polgármester emlékére. A város gyászához mi is csatlakozunk, így a mai mozaikban visszafogottabb zenei összeállítással és a naphoz illő hangvétellel fogunk jelentkezni. Október a lelki egészség hónapja, amikor még nagyobb figyelmet kap az önismeret, a mentális jólét és az emberi kapcsolataink ápolása, hiszen a testi egészségünk mellett legalább ennyire fontos még az is, hogy lelkileg is egyensúlyban legyünk. Mai műsorunkban két beszélgetésünk is ehhez a témakörhöz fog kapcsolódni. Először Mohorra kalauzolom önöket, ahol a jubileumi 10. életmód kalauz középpontjában az önismeret fog állni, később pedig a szerelem és a szabadság kapcsolatát járjuk majd körbe, és mivel hétfő, természetesen a sport sem marad el, a küzdőtérben Tóth Tibi, a szabadkai teniszező kiemelkedő sikereiről fog beszámolni, és persze a hétvége legfontosabb sporteseményeit is összefoglalja. Tartsanak velünk a következő órákban is!

A hétköznapok zajában ritkán jut időnk az elcsendesedésre, pedig néha éppen a csend ad lehetőséget arra, hogy megálljunk egy pillanatra, rendezzük gondolatainkat és figyeljünk arra, ami igazán fontos. Mi is haladunk tovább a mozaikban, és most néhány fontos mindennapjainkat is érintő információval folytatjuk. Karbantartási munkálatok miatt ma több vajdasági településen is szünetel majd az áramszolgáltatás. Nyegosevon a Loftyen utcában 9 és 12 óra között, Topolyán a Dubrovnik és a Vadász utcában, valamint a Becsei út és a Gombos János utca egy részén 13 és 14 óra között, Szabadkán 9:30-tól egészen délig a Dózsa-György, az Illír, a Kalmár-Jenő, valamint a Luka-Botik utca egy részén szünetel majd az áramszolgáltatás, míg Magyar-Kanizsán a Testvériség egység, a Kézműves, a Gyógyfürdősor, a Bácska, a Korfu és az Erdő utcában 10 órától egészen 11 óra 30-ig, míg a Fő utca egy részén 11 óra 30 perctől 13 óráig nem lesz áram. Az érintett utcákban és a környékükön tehát érdemes számolni az átmeneti áram kimaradással, bővebb tájékoztatást pedig, valamint az utcák és a házszámok teljes listáját a Pannon RTV honlapján a közérdekű információk rovatban találják meg.

Billie Eilish No Time to Die című dalának epikus nagyzenekari feldolgozását hallhatták itt a Szabadkai Magyar Rádióban, a zene után pedig fordítsunk figyelmet egy olyan lehetőségre, amellyel mi magunk is sokat tehetünk másokért. A legkisebb jó cselekedet is sokat jelenthet annak, akinek éppen óriási szüksége van rá. Néha egészen apró gesztusokkal is sokat tehetünk. Egy kis odafigyeléssel néhány perc az időnkből is akár emberéleteket is menthetünk. Ehhez kapcsolódik a következő közérdekű felhívás is. Ma 9 és 12 óra között véradási akciót szerveznek Pancsován, a Vöröskereszt helységeiben. A Vajdasági Vérátömlesztési Intézet minden egészséges, nagykorú lakost arra biztat, hogy lehetőségeihez mértán csatlakozzon az akcióhoz, hiszen ne feledjék, egyetlen véradással akár 3 ember életén is segíthetünk.

Most pedig nézzük, mit tartogat környékünkön az időjárás, milyen időjárásra számíthatunk. Szabadkán és környékén jelenleg 13-14 fokot mérnek, és délutána sem melegszik számottevően. A levegő mindössze 15-16 fokra számíthatunk, míg az éjszakai órákban pedig sajnos tovább hűl a levegő, Vajdaság nagy részén 4-5 fok körüli minimumokat ígérnek a meteorológusok. Orvosmeteorológiai szempontból a hűvös idő és a napi hőingás fokozhatja a fejfájásra való hajlamot, a fáradékonyságot és az ízületi panaszokat is, de a szív- és érrendszeri betegségekkel élőknek is érdemes fokozottan figyelniük szervezetük jelzéseire. Az influenza szezon kellős közepén pedig különösen fontos, hogy odafigyeljünk immunrendszerünkre. A megfelelő folyadékbevitel és a vitaminokban gazdag táplálkozás mellett jól eshet egy-egy csésze gyógytea is. Választhatunk például kamillát, csipkebogyót, bodzavirágot, hárspavirágot, citromfüvet vagy akár gyömbérteát is. Ezek kellemesen átmelegíthetnek bennünket a hűvösebb őszi napokon, és egyes gyógyteák a megfázás kellemetlen tüneteinek enyhítésében is segíthetnek, miközben természetesen általuk gondoskodunk a megfelelő folyadékbevitelünkről is.

Most pedig nézzük, hol számíthatnak rendőri ellenőrzésekre az autósok. Hallgatóink jelzései szerint Kis-Boszniában az iskola környékén radaros sebesség ellenőrzést végeznek, továbbá rendőri jelenlétet jeleztek a Tornyos és Zenta közötti útszakaszon, Híres sor környékén, valamint Bajsán a Vadászház közelében is, és Topolyán az Uszoda közelében. Vezessenek körültekintően, és tartsák be a sebességkorlátozásokat, valamint vigyázzanak egymásra az utakon. Rövidesen hírek következnek, majd a küzdőtérben a hétvéges sportsikerei kerülnek majd reflektorfénybe. A Spartacus Teniszklub férfi és ifjúsági csapata is országos bajnoki címet szerzett, Lana Virc pedig a szerb válogatott színeiben. Egyéniben is Európa-bajnok lett. Sikerekről és további tervekről Demeter László vezetőedző számol majd be, emellett pedig hétvégi sport összefoglalóval is várják majd önöket. Maradjanak velünk!

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. Ma 12 órakor kezdődik a szavazólapok nyomtatása a szerbiai előrehozott parlamenti választásokra a hivatalos közlöny nyomdájában.
5: Választások 2026.
4: A szavazólapokon összesen 18 választási lista szerepel, közülük 9 nemzeti kisebbségi választási listaként indul. A Köztársasági Választási Bizottság azt is közölte a hétvégén, hogy a végleges egységes választói névjegyzékben összesen 6.450.523 választópolgár szerepel, ezért ennyi szavazólapot nyomtatnak. 29 nyelvi változatban készülnek el, attól függően, hogy Szerbia egyes községeiben, illetve városaiban mely nyelvek és írásmódok vannak hivatalos használatban. Külföldön 93 választóhelyen 102.147 szerbiai állampolgár voksolhat.
5: Választások 2026.
4: Magyar Péter akár már ezen a héten találkozhat Brüsszelben Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, erről egy finn napilapnak adott interjúban beszélt. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy apró lépésekben kívánja helyreállítani a bizalmat Ukrajnával, és már megállapodást is aláírtak az ott élő magyar kisebbség helyzetéről. Magyar Péter az orosz energiafüggőségről azt mondta, hogy meg kell szüntetni, ehhez azonban új energiaforrásokra és időre van szükség. Az előző kormány időszakához kapcsolódó korrupciós nyomozások ügyében visszautasította a politikai befolyásolásra vonatkozó vádakat. Ma gyásznapot tartanak Szabadkán Sztyeván Bakić polgármester halála miatt, temetése kedden lesz. A polgármester október 10-én 60 éves korában hosszantartó súlyos betegség után hunyt el. Szabadka polgármesteri tisztségét 2020. augusztusa óta töltötte be. A gyásznap miatt a Pannon Rádió és Televízió, illetve a Szabadkai Magyar Rádió hétfői műsorrendje is módosul. A Napindító és Mozaik című műsorokban visszafogott témákkal jelentkezünk, illetve ma elmarad a Beszéljünk róla és a Körhinta című műsorunk is. Hit, ima és gyertyafény töltötte meg Martonos utcáit vasárnap délután, ahol ismét megtartották a hagyományos Fatima ünnepséget. Vajdaság több településéről érkeztek hívek, hogy közös szentmisével és ünnepi körmenettel tisztelegjenek a szűzanya előtt. A fatimai jelenések emléke

0: Több mint egy évszázada hívja közös imára a katolikus híveket. Martonoson az ünnepi szentmisét Szilvágyi Zsolt, a temesvári püspökség helynöke celebrálta. Az 1917-es jelenések októberben a híres napcsodával teljesedtek be. A szentmisét követően a hit és az összetartozás jegyében indult el a gyertyás körmenet. A zentai fiatal fúvor zenekar kíséretében vitték végig a falu központjában a Fatimából származó Szűz Mária szobrot, miközben a helyi gyerekek égő gyertyái fénybe borították az útvonalat.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 12 fokot mérnek, Szerbiában ma főként borult időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 fok körül alakul.
2: Egy óra múlva is
3: csak a legfrissebbek.
4: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ha hétfő, akkor küzdőtér a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. A keverőpult mögött Nagy Viktor, a mikrofon mögött pedig Tóth Tibor, mi leszünk nekem majdnem délig. Mai fő témánk a tenisz. A Spartacus teniszklub férfi és ifjúsági csapata megnyerte az országos csapatbajnokságot, Lana Virc pedig a szerbiai válogatott színeiben, csapatban és egyéniben is Európa-bajnoki címet szerzett. A sikerekről és a további tervekről Demeter László, a Spartacus teniszklub vezetőedzője nyilatkozott.
1: Beszélgetésünk apropóját a legújabb siker adja, és a Spartacus teniszklub junior férfi junior csapata nemrégiben országos csapatbajnok aranyérmet szerzett. A Partizánt vertitek a döntőben is Szabadkán 3-1-re. Hogy is telt ez a junior országos bajnokság?
2: Hát igen, múlt héten zajlott le. Itt volt a végső verseny, a top 4, ahol mi, a Zvezda, a Partizán meg a Slavia küzdött az aranyérmért. Sikeresen először az elődöntőben a Zvezdát vertük meg, aki ugyanúgy velünk, mondjuk rá egy szintű junior csapatjuk van, elég erős, és 2-2 lett a vége. Visszatudtunk nekik vágni a múlt évi vereségért a döntőbe. Múlt évben vereséget szenvedtünk el tőlük döntőbe gémarányban. Most itt más, most kicsit ez a junior csapatbajnokság nálunk egy kicsit ilyen furcsa rendszerben működik, hogy van egy páros, meg három egyéni, és akkor gyakran előfordul az, hogy 2-2 a végső állás a meccsbe, és akkor szett arány vagy a game arány dönti el, hogy ki nyert. Múlt évben a Zvezda ellen veszítettünk egy game miatt, most itt ebben az évben elődöntőben meg tudtuk őket verni szett arányba. 2-2 volt ugyanúgy az eredmény, és akkor döntőben a Partizáni Belgrád ellen játszottunk, akinek ugyanúgy erős mezőnye van, a legjobb junior, nemzetközi rangsorú játékosok, legjobb a rangsorjuk, őket pedig, hogy mondjam, elég könnyen vertünk meg így eredményileg. 3-1 volt a végső eredmény, a párosokat megnyertük, mindig a párosan nyitsák a meccset, és párost megnyertük, és akkor gyakorlatilag egy kis nyomás keletkezett a Partizáni csapatra, és akkor az enyéni meccseket sikeresen meg tudtuk nyerni, úgyhogy 3-0 volt a állás, úgyhogy a negyedik meccset nem is játszottuk, azért volt ez 3-1 ilyen formálisan, de 3-0 volt, mikor kész lett a meccs.
1: Mondjuk el, kik játszottak a Spartacus junior csapatában?
2: Hát a Spartacus junior csapatában játszott Pavlo Stojkovic, Vuk Pantic Srncsevic, Maxim Despotovic, Relja Todorovic, Filipás Barna, Matija Brajkov, meg Marko Dozsic.
1: A juniorok mellett a felnőttek is megszerezték az országos csapatbajnoki címet, illetve megvédték az országos csapatbajnoki címet, hiszen már sorozatban nem is tudom, hanyadszor nyertétek meg.
2: Hát igen, ez a negyedszöt sorozatban. Hát ebben az évben elég érdekes volt a felnőtti csapatbajnokság, mivel nekünk a csapatunk nem tudtuk annyira összehozni a keretet, mert a több játékos is, André Nédic a US Open abba az időben próbálta elérni, és akkor abba az időben, amikor volt itt a csapatbajnokság, volt egy verseny, amire neki muszáj volt elmennie, és nem tudt itt nálunk játszani. Úgyhogy Zoran Lodoski lesérült sajnos, és úgyhogy a két játékosunk nem volt bent a keretbe, és akkor ezekkel a juniorokkal be tudtuk pótolni azt, hogy ők nem tudtak játszani. Végül is a Zvezda sose erősebb, nagyon vissza akart nekünk vágni, meg hozott külföldről két orosz játékost, akik minden pozícióban, mivel van ugye 5 játékos, ami játszik, minden pozícióban a játékosaik 200 vagy 300 helyen elő voltak az ATP rangsoron, és valahogy, hát igen, sikerült nekünk behozni a meccset a párosokba, mert a felnőttben ott 5 egyéni van, meg 2 páros, és ha az eredmény 3-2, akkor páros dönti el a meccset, és hát nekünk sikerült behozni a meccseket a párosba, és akkor a párosokba pedig, hát ez nálunk már, hogy mondjam, nagyon tradíció, hogy nagyon jól játsszuk, főleg itt otthon, a otthoni szurkolók előtt, és úgyhogy mind a két páros sikerült elég fölényesen megnyerni. azon kívül, hogy ott a Latinovic is játszott a Zvezdába, aki Davis Kupa keretben van, és csak párosozik, de sikerült megnyerni mind a két párost, és akkor 4-3-ra nyertük a döntőt, úgyhogy nagy örömmel valahogy behoztuk ebbe az évbe is ezt a felnőtti aranyérmet.
1: Ha női teniszről beszélünk, akkor egyértelműen Lana Wirth neve jut az eszünkbe, aki nagyon nagy sikereket ért el ebben az évben.
2: Hát igen, a Lana ebbe az évben, hát, hogy mondjam, a Djokovic után, aki megnyerte a egyénit meg a csapatot, most a következő, aki az históriába, Szerbiába sikerült egyetlen, a lányoknál főleg, hát mit is mondani erről, szóval csapat aranyérem után nagy örömmel, hogy hívják, fogadtuk azt a hírt, hogy kiválasztották, hogy a egyéni EB-re is menjen, mivel itt van egy hogy olyan választási keret, és mint 13. kiemelt, ha jól emlékszek, szóval nem is volt annyira esélyes, hogy megnyerje az EB-t, végül is sikerült. Hát ez fantasztikus, szóval ahhoz képest, hogy egy ilyen hogy hívják, kis városból, Szerbia, mint teniszi, hogy hívják, ugyanúgy nincs annyi aktív játékos, mint a többi európai államokban, mint mondjuk rá Olaszországban, Franciaországban, nagyon kisebb teniszi állam, ha úgy bírom mondani, és egy ilyen sikert elérni, főleg Szabadkából, hát ez fantasztikus.
1: Lannának utolsó junior éve volt ez, most már megy a felnőttek közé, ha jól tudom, ott mi várható tőle, és ő hogy készül a felnőtt mezőnyre?
2: Hát valami különleges felkészülés a felnőtt mezőre nincs, gondolom most nem kell többet edzeni, mert ő kétszer naponta edz, meg egy kondi edzése van, szóval elég sokat dolgozik, úgyhogy csak folyamatban kell tartani a munkát, fizikailag meg épségbe lenni, egészségesnek lenni, és persze a jó választási versenyutat kell választani. Szerintem nagyon jó dolgozik az utolsó egy-két évben, ami lehet látni az eredményekből is, és különlegesen valami pluszban nem kell csinálni, vagy dolgozni, csak folyamatban kell lenni, le kell játszani 25 versenyt évente. Most elkezdi a felnőtti, most van Székesfehérváron, ahol beszélünk, most játsz a kvaliból, föl kell kvalizni magát a főtáblára, most játsz az utolsó fordulót a kvaliba, úgyhogy jó esélye van, hogy fölkvalizza magát a felnőtt első 15 ezeres versenyre, és össze kell gyűjteni a pontokat, föl kell jutni arra szintre, el kell érni, hogy főtáblás legyen minden versenyen, és akkor utána sokkal könnyebb megy az út fölfelé.
1: A Spartakuszból kik kerültek még be a válogatottakba, különböző korosztályos válogatottakba Wirthen kívül?
2: Hát igen, vagyis hát Szerbiában szerintem a Spartaknak van a legtöbb válogatottja, juniorban Maxim Despotovic meg Vuk Pantic játszotta a 18 éves korosztályos válogatottat, fiúknál 16 évesnél a Pavle Stojkovic játszotta a válogatottat, meg a Lana Wirth ugye a 18-asat, ugye ha arra beadjuk, hogy ráadunk azt, hogy a Szabanov fivérek azok ugye standard Davis kupa keretben vannak, meg ugye ez a mi mindig szoktuk mondani a boszniai, szabadkai boszniaiak, de ugye ők itt vannak junior, főleg az André Nédics itt van már 16 éves korosztálytól, már itt játszik nálunk, és ugye a boszniai keretben játszik, úgyhogy 6-7 válogatottunk van stabilan minden évben.
1: Te az U16-os fiú válogatottnak vagy a szövetségi kapitánya. Milyen évetek van? Most a világbajnokságra készültek, de milyen jelentősebb versenyetek volt eddig ebben az évben?
2: Hát igen, az is egy kicsit ugye, hogy mondjam, második nem annyira esett képbe azt, hogy a 16-os, mivel ugye szerencsére a 18-as válogatottunk, ilyen sikereket elért a lány válogatottunk, de a 16-os fiú válogatottunk, az felkvalizta magát világbajnokságra, bocsánat, ami igazán nehéz, mert 16 csapat, vagyis 16 nemzet ott tud versenyezni, az Egyiptomban lesz Kairóban most novemberben, ahhoz át kellett menni a csapatban, csoportokon, utána az EB-n benne kellett lenni a top 6-ba, ugye nem, főleg a 16-os korosztályban, a fiú korosztályban nem egyszerű. Pavle Stojkovic játssza a válogatottat, akit Szabadkán edz, úgyhogy az is egy nagy szabadkai siker, azon kívül, hogy én voltam, vagyis én vagyok az edző, úgyhogy ő vitte a csapatot, egyéniben meg párosba is, úgyhogy ez is egy nagyon nagy siker.
1: Mondtad, hogy Egyiptomban lesz majd a világbajnokság, lehet-e tudni már, kik lesznek az ellenfelek?
2: Hát az nem, mert a sorsolás ott van a helyszínen, de 16 nemzet van, 6 Európából, 3 Oceániából, Ausztrália, Amerika, úgyhogy az összes, vagyis az egész világból a legjobb 16. Úgyhogy ez egy komoly, mint a Davis kupa, ez egy komoly, komoly verseny.
1: És te, mint szövetségi kapitány, mik az elvárásaid?
2: Hát nekünk nagyon tehetséges a csapatunk. Itt is nem, azt mondtam, mikor elkezdtük a versenyt ebbe az évbe, hogy nagyon tehetséges, és mindent el lehet várni tőlük. Várható az, hogy föl is tudjuk magunkat kvalizni. Sokan nem hitték el, de egy tehetséges csapatunk van, és biztos versenyképes. Na most hogy fog ott a helyszínen bírni a nyomány, mert ez az igazi nagy 500-600 ezer ember jön nézi ezeket a meccseket, ezek hogy fogják a gyerekek ezt bírni, ezt a nyomást, ezt majd ott a helyszínen meglátjuk, de a tehetség van hozzá, hogy szép eredményt elérni.

0: Akkor térjünk vissza a Spartacushoz. Ugye beszéltünk a felnőttekről, meg a juniorokról, de juniorok alatt is vannak nagyon tehetséges fiatal játékosok. Kikre érdemes figyelni?
1: Hát igen, az utánpótlásunk azok szép eredményeket érnek el. Sofia Mejic nyert most egy versenyt, múlt héten 16 évest, Mila Polomina is nyert egy versenyt most két héttel ezelőtt. Dimitrioski Stefan is nyert Belgrádban most egy kiemelt versenyt, 16 éves, hogy hívják. A kicsik pedig, a 10 évesek, most volt itt nálunk a csapatbajnokság, ahol ugye a legjobb csapatok Szerbiából léptek fel. Annyit ki akarok még hangsúlyozni, hogy ezek a csapatok, akik India nyerte meg, de ezt a csapatbajnokságot, de van olyan szabály, hogy egy csapat bír még plusz két játékos oldalról, vagyis két csapat, vagyis két klub kell tud fúzióba fellépni ebbe a csapatbajnokságba, és India így lépett föl. Mi pedig a saját játékosunkkal játszottunk. Olyan a keretünk, hogy két csapatot tudtunk összehozni, csak nem engedélyezték, mi kérvényeztük, de nem engedélyeztük, ugye egy csapattal léptünk föl, és elődöntőben harmadikak lettünk, elődöntőben kaptunk ki két meccset ilyen szuper tiebreakes döntőszetbe, úgyhogy egy hajszálon múlott, hogy döntőt játszon a spartáki csapat, úgyhogy utánpótlásunk is nagyon jó úton van.
0: Ugye minden évben a tenisziskolát szerveztek, ez is egy fontos alapja az utánpótlás képzésnek.
1: Igen, ebbe az évben is szerveztük a tenisziskolát, aminek az első egy-két hete ingyen van, hogy a gyerekek ki tudják próbálni a teniszt, és ha nekik tetszik, akkor tudják folytatni. Ebbe az évben is 70 gyerek jelentkezett, úgyhogy a tenisziskola is indult ebbe az évbe, de az április-május nyár elején, vagyis tavasz elején van ez az ingyenes szakasz. Most ugye lassan készülünk a térre, a felkészülési szezonra a versenyzéseknek. Ugye november-december az időszak, mikor ugye főleg a kondiedzéseknek a időszaka, ahol ugye többet arra szálljunk az időt, meg ugye a tenisziskola pedig akkor a kinti pályákról megy a benti pályákra, és folytassa a munkát és a fejlődést.
0: Ittől beszélgetünk, a háttérben a pályákon zajlik a munka, tehát minden pálya foglalt, edzenek a fiatalok. Itt egész nap akkor megy a munka, reggeltől estig tele vannak a pályák?
1: Hát igen, 8-tól kezdődnek az edzések. Itt most, ahogy beszélünk, pont a kombinált junior felnőtt csapat edző, ugye minden pálya foglalt, ugye itt vannak a Szabadon Fiverek, meg a Krisztián Juhász is, ő készül a bólra. A juniorok pedig ugye most lesz Magyaródon Magyarországon egy nemzetközi verseny, utána a Székesfehérváronok, úgyhogy ők is készülnek, most két hétre mennek versenyre. Úgyhogy egész nap, igen, minden pályán reggel 8-tól este 6-ig, utána 6-tól ugye van egy veterán szakunk, amiről nem annyit beszélünk, de 130 tag van, akit minden nap teniszezik 6 után, vannak bizonyos nekik is aktivitások, úgyhogy megy a sportélet, meg a teniszélet Szabadkán.
0: Hát akkor még jó néhány verseny ugye hátra van a szezonból.
1: Igen. Hát ez a nemzetközi versenyek alapján nagyjából ezek nemzetközi versenyek. A belföldi szezon most ugye vége felé jár, de a külföldön még mennek, zajlanak a versenyek. Úgyhogy van ez a ugye csapat EB, amire, a csapat világbajnokság, bocsánat, amire ki kell mennünk. Novemberben meg mondom, mennek a felnőtt, meg a junior, hogy csinálják, nemzetközi versenyek.
0: És több rangos nemzetközi tornát ti is tartottatok itthon.
1: Igen, hát ebbe az évben 14-es, 16-os Tennis Europe versenyek voltak, meg az ITF Junior, most van egy, hogy hívják, iniciatíva, vagyis van egy döntés, hogy jövőre esetleg egy Futures versenyt is próbáljunk szervezni, milyen nagy a keretünk, junior keretünk, hogy próbáljunk nekik adni egy lehetőséget, hogy az első ATP pontjukat itt nyerjék meg Szabadkán, de igen, a nemzetközi versenyek még mindig itt vannak. amik múlt évben is voltak, volt itt a végső csapat felnőtt, volt a junior, voltak a felkészülések, a keret, a, hogy hívják, a válogatott keretre, itt voltak a 16-14-es korosztálynak a felkészülési keretek, úgyhogy a klub támogatja a válogatott felkészülési szakaszokat, meg a szövetséget azzal, hogy ugye odaadja a pályákat, hogy itt tudjanak készülni.
0: Kik az edzők a klubban, ezt még nem mondtuk el rajtad kívül?
1: Hát rajtam kívül Juhász Dániel, Bojvics Bránka, Klonka Gábor, Vukovics Milos, Andrej Kovácsovics, meg a Sinisa Repje, mint a kondi edző.
0: A kiváló eredményeket hallgatva nekem úgy tűnik, hogy nem is Belgrád az ország teniszközpontja, hanem most már Szabadka.
1: Hát igen, a mi elnökünk úgy szokta mondani, igen, mondani egy mondása, hogy a Dunának az irány az megváltozott, az nem Belgrádból, vagyis Szabadkáról, vagyis Belgrád felé megy, vagyis hanem most megfordult Belgrádtól, megy Szabadka felé. Úgyhogy igen, hát megváltoztak a dolgok, ezek Szabadka szempontjából nagyon jó hír, hát most Belgrád szempontjából nem annyira, meg a teniszi életről nem annyira, én sokkal jobban szeretném, ha mindenhol zajlana a munka, így ez jobb lenne a tenisznek.
0: Nem sok klubban zajlik komoly munka az országban?
1: Hát vannak klubok, de a klubok ilyen alapon, hogy ugye utánpótlástól sokkal jobban a klubok azzal foglalkoznak, hogy ilyen pályabérlet, pályakiadás, és akkor az edzők szervezik a munkát. Nincs klubon belüli szervezés. Vannak klubok, ugye a Zvezda, a Partizan, a nagy klubok, amik még működnek, de nincs belőlük sok sajnos. Több volt 20-30 évvel ezelőtt, mikor én teniszeztem.
0: Akkor vannak ilyen fehér foltok ugye az országban, ahol vagy nagyon gyenge munka folyik a klubban, vagy egyáltalán nincs is klub.
1: Hát igen, most Belgrádban ráadásul 45 klub van. 45 klub van, annyi van egész Vajdaságban. És azokból a klubokból én nem sokat ismerek, ugye, akik foglalkoznak a keretekkel. Vagyis ott vannak bizonyos edzők, dolgoznak a gyerekekkel, de nincs rá nagy, hogy mondjam, szándékuk ezt a gyereket versenyeztetni a klubon belül. És azért a teniszi élet, vagyis nincs annyi versenyző, ahogy mondjuk rá Olaszországban, vagy Magyarországon is több versenyző van, ami versenyezik. Vannak sok gyerek van, ami teniszezik, de nincs annyi gyerek, ami versenyezik.
0: Megszokhattuk, hogy évről évre valamit a klubban fejlesztetek, mindig van valami új. Ebben az évben mit sikerült fejleszteni?
1: Hát ebben az évben igen, mivel ugye ez a trend most a világban, most itt a tízes pálya helyén most van 4 új vadi, új pádel pálya, ugye abból 2 zárt, 2 nyitott, meg ugye a csarnokra föl vannak építve a szolárpanelek, ami most ugye segíteni fogja a klubot, hogy ugye kisebb legyen a költségvetése. Úgyhogy minden évben zajlanak a dolgok, nem csak eredményileg megyünk előre, hanem bizonyos dolgok, a infrastruktúrális dolgok minden évben egy lépéssel mennek előre.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a sporthírekhez. Három hetes szünet után folytatódott a labdarúgó Szuperliga. A 11. fordulóban a következő eredmények születtek: Csukaricski Mácsva 2-2, Zemun Zseleznicsár 0-3, Partizán Novi Pazár 1-0, IMT Rádnik ugyancsak 1-0, Nisi Rádniski Vojvodina 1-4, és Kragujevac-i Rádniki Crvena Zvezda 0-3. Mi a Mladost OFK Belgrád mérkőzést ma 20 órától játsszák. A tabellát a 31 pontos Crvena Zvezda vezeti, második a Vojvodina 25, harmadik az IMT 18 ponttal. Az első ligában a TSC 4-1-re nyert Zajcsában a Bor csapata ellen. Verességgel mutatkozott be Dragan Vukmir a Spartakusz kispadján, miután a kék galambok 2-1-re kikaptak Leskovácon a Dubocsica csapatától. A tabellát a 28 pontos Csácsaki Bórác vezeti, második a TSC 27, harmadik a Javor, negyedik a Smederevo 24-24 ponttal. A 15 pontos Spartakusz a 11. helyen áll. A Vajdasági Liga északi csoportjában a Bajsa hazai pályán 3-1-es vereséget szenvedett a bajnoki Rádniski csapatától. A többi eredmény a következő: Kulai Hajduk Mladenovi Budućnost 3-0, küzdelem nélkül, Paripási Rádniski Becse 0-0, Bácsföldvári Vojvodina, Ókéri Obilić 4-2, Újsóvé Proletér Sztapári Hajduk 0-2, Zombori Zsák Adorjáni Tisza 0-4, és Dunagálosi Budućnost Szekhelyi Nyegos 4-1. A táblázatot a 21 pontos Kulai Hajduk vezeti, második a Tisza 14, harmadik a bajnoki Rádniski, negyedik a Sztapári Hajduk, ötödik a Becse 13-13 ponttal. A Szabadkai Körzeti Ligában a Tornyos 2-1 arányban alul maradt Szabadkán a Bácska 1901 együttesével szemben. A forduló többi eredménye: Péter Évei Edinszfó Nádaljai Napredák 2-1, Kucorai Iszkra Csantavér 3-1, Kiskéri Szutyeszka Györgyén 3-0, Zenta Kelebiszka Suma 1-1, Nyegosjavói Proletér Torzsai Budućnost 3-3, Szent Tamás Tavankút 2-0 és Csóka AFK 0-4. Első a Szutyeszka, második a Kelebiszka Suma egyaránt 19-19 ponttal, harmadik az AFK, negyedik a Tornyos 17-17 ponttal. A Szabadkai Városi Liga 7. körének rangadóját Újzsédniken játszották, ahol a Preparót 2-1-re kikapott a Lokomotívától. A többi eredmény: Málabosna Hajdújárási Vinogradár 0-4, Visnyaváci Udárnik Palics 2-1, Zentőrsi Hajduk Békova 0-0 és Solid Elektro Vojvodina 5-1. A Prozivka szabad volt. A mezőnyt a 18 pontos Lokomotíva vezeti, második a Preparó 15, harmadik a Békova 14 ponttal. A Tiszamenti Ligában a listavezető Török Kanizsa Obilić nagy csatában 1-0-ra nyert az oroszlámosi Szlávia ellen. A többi eredmény: Horgos 1911, Oromi Champion 5-3, Padii Tisza Magyar Kanizsai Potisje 2-1, Szanádi Jadrán Tiszacent Miklósi Sloga 3-4, Moholi Bácska Martonosi Gyedinszó 17-0, és Majdáni Tromegya Gyála 0-7. A szerb keresztúri Jedinszó szabad volt ebben a fordulóban. Első az Obilić 18, második a Bácska, harmadik a Gyála, negyedik a Potisje egyaránt 15-15 ponttal. A Topolya Kishegyes Verbász Óbecse Szent Tamás községközi ligában javított a Bácskacsút Favi Szloboda, miután saját közönsége előtt 3-2-re nyert a Csikérpusztai Mladost ellen. A további két eredmény: Zenta Gunarasi Szlávia Pacséri Bácska 2-5 és Feketicsi Jadrán Kishegyesi Egység 1-0. A Tomislavci szabad volt. Továbbra is a 15 pontos Tomislavci vezeti a ligát, második a Szloboda, harmadik a Bácska 10-10 ponttal.

A Spartacus kosárlabdázó 86-72-re nyertek Ljubljanában a Perspektíva Illíria ellen az Adria Liga harmadik körében. A kékfehérek a FIBA bajnokok ligájának második körében szerde este 20 órától az izraeli Hapoel Holont látják vendégül, majd az Adriai Liga keretében vasárnap a Kolozsvár együttesét fogadják. Az első regionális liga északi csoportjának második fordulójában a Topolya saját csarnokában 85-72-re kikapott az Óbánovci Dunavtól. Az első női kosárlabda ligában a Spartacus a bajnok Cenzvezdát látta vendégül, és a várakozásokkal összhangban a piros-fehérek sima 83-54-re nyertek a sétaerdei sportcsarnokban. A mezőnyt a Cenzvezda vezeti, a Spartacus a hetedik. A hétvégén elrajtolt a női röplabda szuperliga, a jelentősen átalakult Spartacus Belgrádban vendégszerepelt, és 3-1-re nyert a Belgrád ellen. A második fordulóban a szabadkai Spartacus az Opazovai Jedinstvót látja majd vendégül péntek este 19 órától. A férfi kézilabda Super B ligában az adai Potisje Pletex 31-28-ra nyert Váljevon az ORK Metalac ellen. A táblázatot a Kikinda vezeti, a Potisje Pletex a harmadik. Továbbra is veretlen a Spartacus az első liga vajdasági csoportjában. A szabadkaiak tegnap este 21-20-ra verték a Futaki Metalac együttesét, és 8 ponttal vezetik a mezőnyt. Az adai Halász József kézilabdázónői 27-19-es vereséget szenvedtek a Szerbcsányai Mladost otthonában, az első liga vajdasági csoportjának negyedik fordulójában. Az élen a Mladost áll, a Halász József ötödik. A férfi vízilabda regionális liga második fordulójában a Spartacus csapata 15-8-ra nyert Új-Belgrádban a Vukovi együttese ellen, és két forduló után 100%-os a ligában. A Spartacus 16 évnél fiatalabb vízilabdázói két győzelemmel rajtoltak a Budapesti Ligában. Az első mérkőzésen a szabadkai csapat 22-0-ra vert az Erzsébeti SMTK csapatát, majd 26-ra nyert a BVSC Zugló ellen. A Szolnoki Evezős Klub fennállásának 125. évfordulója alkalmából rangos nemzetközi regattát rendeztek a Tiszaparti városban, amelyen 26 klub több mint 500 versenyzője szállt hajóba. A regatta első napján 1000, a második nap pedig 500 méter szerepelt a programban. A Palicsi Evezős Klub versenyzőnek eredménye a következők. 1000 méter aranyérem Farkas Márk úttörő kategória egy pár evezős, Drobina Filip úttörő egy pár evezős, Katona Ágnes és Vince Hajnalka veterán mix négy párban egy nagy becskerek is egy szolnoki versenyzővel, ezüstérem Gorotva Edina úttörő egy pár evezős, bronzérem Vukszán Andrej felnőttek négy párban a Graficsár tagjaival és Kricskovic Tamás úttörő egy pár evezős. A rövidebb 500 méteres távon a Palicsi Sportegyesületben a következő versenyzők szereztek érmet, aranyérem, Vince Hajnalka, veterán egypár evezős, ezüstérem, Katona Novák Ágnes, veterán vegyes kétpár egy nagybecskereki evezőssel, Vince Hajnalka, ugyancsak veterán, vegyes kétpár egy nagybecskereki evezőssel, Gorotva Edina, Drobina Filip, úttörő vegyes kétpár, Gorotva Edina, Szófia Mígy, úttörő négypár, egy nagybecskerek is egy belgrádi versenyzővel, és Drobina Filip, úttörő négypár a Begel csapatával.

Ennyi volt mára, és erre a hétre a küzdőtér, kedves hallgatóink. Az elmúlt egy órában Nagy Viktor, adásvezető, technikus és jó magam Tóth Tibor voltunk önökkel. Mindketten köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, és várjuk önöket a jövő hétfőn is, amikor is magyar kanizsai kajak lesz majd a fő témánk. Viszont hallásra!

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett, a Híradó témáiból. Ezekben a percekben kezdődik a szavazólapok nyomtatása az előrehozott parlamenti választásra. Ma gyásznapot tartanak Szabadkán Sztyeván Bakics polgármester halála miatt, és templombúcsút tartottak Tornyoson. Jönnek a részletek.
2: Választások 2026.
1: Ma délben kezdődik a szavazólapok nyomtatása szerbiai előrehozott parlamenti választásokra. A hivatalos közlönynyomdájában a szavazólapokon összesen 18 választási lista szerepel majd, közülük 9 nemzeti kisebbségi választási listaként indul. A Köztársasági Választási Bizottság azt is közölte, hogy a végleges egységes választói névjegyzékben összesen 6.450.523 választópolgár szerepel.
2: Választások 2026.
1: Ma gyásznapot tartanak Szabadkán Sztyeván Bakics polgármester halála miatt, a megemlékezést és a temetést pedig kedden tartják. A polgármester október 10-én 60 éves korában hosszantartó, súlyos betegség után hunyt el. Szabadka polgármesteri tisztségét 2020. augusztusa óta töltötte be. A gyásznap miatt a Pannon Rádió és Televízió, illetve a Szabadkai Magyar Rádió hétfői műsorrendje is módosult. Búcsút tartottak a 125 éves jubileumát ünneplő tornyosi magyarok nagyasszonya templomban. A Szent Misén, melynek fő celebránsa Fazekas Ferenc megyés püspök volt, megáldották az új misézős oltárt és a villanyorgonát. Sós Georgina riportja.
3: Tornyoson az a mondás járja, hogy a zentai városháza tornyának a csúcsa a tornyosi templom bejárati lépcsőjével van egy szintben. Büszkék a helyiek a templomra, melyet 1901-ben szenteltek fel, építése pedig országos összefogással valósult meg, még első Ferenc József magyar király is hozzájárult a költségekhez. A neoromán stílusú épület különlegességei közé tartoznak a vasbetonboltívek, valamint a magyaros szecesszió stílusban készült gazdagon díszített belső festések és üvegablakok. A búcsú alkalmából megtelt a templom, a környező településekről is érkeztek hívek. Solymosi Rudolf és Verona Törökfaluból jött.
4: Lányom itt van férnél Tornyoson, és akkor nászék is itt vannak. Ilyen alkalomból el szoktunk jönni a misére, hogy akkor más helyen is vagyunk misénál, csak mindegy.

0: A mi falunkban Törökfalu Utrina, mondjuk mind a két falu.
1: Igen.
0: Kétféleként.
1: Szeretünk eljönni, mert ez egy más, az atya más, mindenki így más, másképp csinálja, és akkor ez nagyon jó érzés onnan is kimozdulni ide.
2: Az elmúlt években a templom belső és külső felújításon is átesett a magyar kormány és a Magyar Nemzeti Tanács támogatásának köszönhetően. 2019-ben a vitrásokat restaurálták, majd a torony és a tetőjavítása következett. A jubileumra egy új elektromos orgonával gazdagodott a templom. Emellett a szentélyben is történtek felújítások. Barát Gábor plébánost kérdeztük.
3: Egy új zsinati oltárt készítettünk, ez mellett ambót, könyvtartót, kis előkészítő asztalkát és a régi oltárokat is, amennyire kellett, frissítettük, restauráltuk. És hát a toronyban immár 3 harang lakik, erre a jubileumra 2 harangot sikerült beszereznünk a Duna-Bökényi templomból.
2: A templombúcsú alkalmából a megyés püspök Fazekas Ferenc is tornyossal látogatott.
4: A templom magyarok nagyasszonyának a tiszteletére épült, és ilyenkor Máriáról szoktunk szólni, aki a mi pártfogónk, aki a valamiképpen gondunkat viseli, és ez is nagy öröm számunkra, olyan szempontból még nagy remény, hogy a Jóisten nem hagy el bennünket, gondoskodik rólunk is. Ez különösképpen kifejezi Mária által is.
2: A tornyosi templomban a legégetőbb a villanyhálózat felújítása lenne. A tervdokumentáció már elkészült, át is adták, már csak a pozitív elbírálásban bíznak.
5: A szépség és a szörnyeteg jól ismert története elevenedik meg a Szabadkai Gyermekszínház színpadán. Todor Valov rendezésében egy varázslatos, érzelmekkel teli mese kell életre, amely a szeretet, az elfogadás és a belső szépség átalakító erejét állítja középpontba. A szerb nyelvű előadást 7 éves kortól ajánlják a közönségnek, Halász Zoltán riportja.
6: Teltház előtt mutatta be új előadását a Szabadkai Gyermekszínház társulata. Az előadás különlegességét a bábok adták, a színészek ugyanis ezek segítségével keltették életre a mese szereplőit. Dragana Nikolic, aki Belt alakította, kiemelte, hogy a szerep megtanulása mellett izgalmas feladat volt elsajátítani a bábok mozgását is, hogy a mozdulataik hűen tükrözzék a karakterüket. Nagyon különlegesek, több mint 2 méter magasak és sajátos módon mozognak. Úgy gondolom, hogy amikor ilyen nagy és szép bábok megjelennek a színpadon, az már önmagában is nagy élmény. A látványos bábok mellett a történet érzelmi világa is hangsúlyos szerepet kapott. Todor Valov rendező az igaz szerelem emberformáló erejét helyezte az előadás középpontjába. Szerinte ez az érzés a korábbi csalódások és keserűségek ellenére is képes megnyitni az embert. És felszínre hozhatja azt, amit az ember valamilyen okból az életben átélt keserűségek miatt magába rejtett. Az üzenet tehát az, hogy legyen több szeretet az emberek között, és higgyünk az igaz szerelemben, amely boldogabbá teheti az életünket. A szerb nyelvű produkció premierjét a Jadran színpadon tartották meg. Az egész családnak szóló előadást 7 éves kortól ajánlják.
5: A pontos idő 12 óra 7 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Nedejko Todorovics meteorológus szerint lassan közeledünk a télhez, és harmadszor szervezték meg a palicsi duatlont. Jönnek a részletek. A Mihály nap körüli időszak hagyományosan a kellemes, napos őszi időről ismert, amelyet magyarul vénasszonyok nyarának nevezünk. Nedejko Todorovics meteorológus szerint azonban lassan közeledünk a télhez. A hétvégéig hűvös, többnyire száraz idő várható. Északon naposabb, délen és délkeleten felhősebb időre, helyenként esőre lehet számítani. Ezt követően 20 fok körüli hőmérsékletek is előfordulhatnak, majd újabb lehűlés következhet. A meteorológus szerint a Mihály napi meleg leggyakrabban október első felében jelentkezik, de nem minden évben. A természetnek megvan a maga ritmusa, ezt az is mutatja, hogy az első havazás átlagos időpontja az elmúlt 100 évben alig változott, és továbbra is november végére esik, hangsúlyozta Todorovics.
7: U toproj polovini godine, to je znači negde tamo.
8: Az év meleg felében nagyjából áprilistól október elejéig a zivatarokkal, záporokkal és hasonló jelenségekkel járó ciklonok Európa belső területein maradnak. Elsősorban nálunk, illetve inkább északon és nyugaton fordulnak elő. Most viszont, amikor belépünk, tulajdonképpen már be is léptünk az év hidegebb felébe, azt látjuk, hogy az elmúlt napokban a földközi tenger térségében, sőt délen is, például Montenegróban, Észak-Macedóniában és Görögországban is előfordultak zivatarok. A kontinens belső területein viszont már nem jellemzőek. Ez annak a jele, hogy belépünk az év hidegebb felébe, vagyis a zivatarok jelzik, hogy az év melyik időszakában járunk. Nálunk már szinte egyáltalán nincsenek zivatarok, csak ritkán fordulnak elő. Ebben az értelemben a Mihály nap az októberi időszakhoz kapcsolódik, amikor a meleg évszakból átlépünk az év hidegebb felébe.
9: Választások 2026.
5: Tej és hústermékek, szárma hamburgerek, valamint friss zöldségek és gyümölcsök kísérletében rendeztek gasztronómiai vásárt Óbecsén. A 9. alkalommal megszervezett Óbecsei Gasztrofestre az esős időjárás ellenére is sokan kilátogattak.
6: A látogatók a legkülönfélébb helyi portékák közül válogathattak. A kézműves tésztáktól, fűszerektől és forralt bortól kezdve egészen a frissen készült ételekig és hústermékekig terjedt a kínálat. A kiállítók között jelen volt a Bata Angus Farm is, amely már harmadik alkalommal vett részt a rendezvényen. A gazdaságban 2019 óta foglalkoznak állattenyésztéssel, bikákkal és borjakkal, egy éve pedig a termékfejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Kínálatukban a prémium minőségű sztékek mellett csevap, kolbász és kockázott hús is szerepel. A fejlesztési folyamatban a Prosperitáti Alapítvány által indított Rohonci Gedeon mentorprogram is segítséget nyújtott számukra. Bata Bálint, a Bata Angus Farm vezetője.
10: Pont abban az időszakban jött az életünkbe, amikor a feldolgozást elkezdtük, úgyhogy mi arculatot, terméket fejlesztettünk, pénzügyi tervet tettünk össze, és nagyon sok segítséget kaptunk tőlük, és nagyon jó emberektől.
6: Az esős időjárás ellenére szép számban gyűltek össze a látogatók, akik nem csak kóstoltak és vásároltak, a közösségi élményért és a jó hangulatért is ellátogattak a fesztiválra. Jovánovics Dániel, a Gasztrofest szervezője.
11: Idén 9. alkalommal szervezzük meg ezt a rendezvényt, és olyan indítatásból indítottuk útra ezt a rendezvényt, mivel szerettünk volna megmutatni a vajdasági helyi gasztronómiai értékeket, nem csak egy adott szegmenseket, hanem megpróbálni egy nagy egységbe összegyúrni, és egy komplex kínálatot mutatni itt a vásárlóknak, a látogatóknak, nem csak értékesítés szempontjából, hanem program szempontjából is, ami a sokszínű program is utal erre a dologra.
6: A rendezvény megnyitóján Tóbiás József, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje is felszólalt. Beszédében rámutatott, a csapadékos időjárás ellenére sem szabad csüggedni, hiszen a jó minőségű vajdasági termőföldnek nagy szüksége van az esőre. Emellett méltatta a helyi termelők összefogását és a mentorprogram jelentőségét. Tóbiás József, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje.
12: Először is nagyon nagy szeretettel szeretném megköszönni mindenkinek, aki valamilyen formában a szervezésben részt vett, és hiszen ezzel lehetővé tették ismét, hogy megrendezésre kerüljön ez a hagyományos óbecsei gasztrofest. Szeretném megköszönni nekik külön azt, hogy a kézműves termékeknek lehetőséget adtak ezzel együttvéve, és külön felhívnám a figyelmet a Rohonci Gedeon Mentor programnak, amelyet a Prosperitáti Alapítvány programja, és amely egy egyéves mentor program, amely alatt olyan kézműves termékek kifejlesztésére van lehetőség, amelyek a nemzetközi piacon is megállják a helyüket.
6: A rendezvény azt is bizonyította, hogy a vajdasági kézműves és gasztronómiai termékeknek komoly értéke és jövője lehet a helyi piacon.
9: Választások 2026.
13: Sport.
5: Harmadszor szervezték meg a palicsi duatlont. A verseny különlegessége, hogy a rendezvény keretében megtartották a szerbiai duatlon országos bajnokságát is. A megmérettetésre 185 versenyző állt rajthoz, és a szerbiai versenyzők mellett Magyarországról, Romániából, Szlovákiából, de még az Egyesült Államokból is érkezett résztvevő. A duatlon a kerékpározást és a futást ötvözi. Csernai Panna beszámolója.
13: A verseny a gyermekfutamokkal kezdődött. Már a 6-7 éves gyermekek is rajthoz állhattak, a nagyobbak pedig különböző korosztályokban és versenyszámokban mérhették össze tudásukat. Kovács Zétény Csenger, Mezőtúr, Magyarország.
14: A futás az jobban bejön, mert ott például kevésbé fúj a szél, tehát nem olyan nagy a, hát az ilyen hátrány úgymond a szél miatt.
13: És hogyan élted meg ezt a versenyt most?
14: Hát úgy éltem meg, hogy amikor elindultam a biciklivel a depóból, akkor elkezdtem tekerni, és a cipőfűzőm így begabajodott a pedálba. És mindig így hátrafele kellett elkezdem tekerni a biciklivel, hogy hát így kitekeredjen.
13: A verseny egyik célja a sportág népszerűsítése, valamint a gyermekek és a fiatalok ösztönzése a rendszeres mozgásra. A 12 éves Mándit Vince Bajáról érkezett Palicsra, és már 3 éve triatlonozik.
15: Nekem azt tetszik benne, hogy nem egy sportot űzi, hanem már több sportot. Ezt tetszik.
13: Mi volt a legnagyobb kihívás ebben a versenyben most?
15: Nekem az első futás volt most, ami kicsit rosszabbul ment, és egy kicsit kihívást okozott.
13: A programban sprint duatlon, supersprint, mini és gyermekfutamok, valamint friends and family váltó is szerepelt. A fő versenyszám a sprint duatlon, a versenyzőkre 5 km futás, 20 km kerékpározás, majd újabb 2,5 km futás várt. A verseny szervezője az Optiforma Sportegyesület, amelyet a Szerb Triatlon Szövetség és a Szabadkai Sportszövetség is támogatott. Fabu Ildikó, versenyszervező.
16: Tulajdonképpen ez a triatlon sportnak az egyik ága, és hát egyre népszerűbb, ezt kell, hogy mondjam, úgy ez a sport rész is, és a triatlon is, mi is azért jöttünk létre, hogy népszerűsítsük ezt az egészet. A duatlonok pedig ugye sokkal érdekesebbek azoknak, akik nem tudnak úszni, mert sokan vannak ilyenek, és akkor ezzel tudják pótolni.
13: A szervezők szeretnék, ha a rendezvény a következő években is folytatódna, és egyre több hazai és külföldi résztvevőt vonzana Palicsra.
5: A pontos idő 12 óra 16 perc, híradót hallottak.
17: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén 16 fokot mérnek az előttünk álló napokban, a maihoz hasonló, hűvösebb, borult idő várható. Számottevő csapadékra csak pénteken számíthatunk.
17: Hírműsorok óránként.
18: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
17: SMR.

Október 12-én hétfőn a hivatalos devizaárfolyam szerint 1 euró középértéke 117 dinár 37 para, 100 forint 32 dinár 14 para, 1 svájci frank 126 dinár 5 para, 1 angol font 138 dinár 32 para, míg az amerikai dollár középértéke 104 dinár 72 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

Fontos változásra hívjuk fel a vonattal utazók figyelmét. Mától új menetrend szerint közlekednek a szerbiai vasutak vonatai az Újvidék-Belgrád vonalon. A Szoko, azaz a Sólyom gyorsvonatok Belgrádból 6 perccel, Szabadkáról pedig 9 perccel korábban indulnak a megszokottnál. Belgrád központi pályaudvaráról 5 óra 54 és 21 óra 54 között, míg Szabadkáról 5 óra 51 és 21 óra 51 között 2 óránként indulnak a járatok. A szerbiai vasutak arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt ellenőrizzék az új menetrendet a Serbia Voz hivatalos honlapján, a www.srbvoz.rs oldalon, illetve a telefonon a vasúttársaság ügyfélszolgálatán a 011 360 28 99-es telefonszámon.

12 óra 44 perc magasságában járunk. Nézzük, milyen műsorokkal várja önöket ma délután és este a Pannon Televízió. 13 órától a közügyek pénteki adását láthatják, majd 14 órakor a Hitünk című vallási műsor következik, 14 óra 25 perckor a Kalamárisban vajdasági gyerekek versei és prózai alkotásai kapnak helyet, 15 órától a Közelképben Magyar Kanizsára látogatunk, ahol a vadásznap eseményeiben nyerhetnek betekintést. 15:30-tól a Szubjektív következik, amelyben Bencsik Masa Balázs és Ördög Iván súlyemelőkkel beszélgetnek a szabadkai Spartak súlyemelőklub sikereiről, lehetőségeiről és jövőjéről. Az adást este 9:30-tól megismétlik. 17 órakor Sporthétfő, 17:30-kor híradó, 18:10-től pedig a Közbeszéd várja majd a nézőket. Az esti kínálatban 20 órakor híradó, majd 20:40-től a Garden Quartet előadása szerepel a Pannon Televízió műsorán. Érdemes tehát ma is a Pannon Televízióval tartani. Az óra végén pedig egy jó hír a könyvek szerelmeseinek, a könyvhónap, valamint a Szabadkai Városi Könyvtár születésnapja alkalmából kedvezményekkel várja az olvasókat. A felnőttek október 17-ig mindössze 500 dinárért tudnak könyvtári tagságot váltani, míg a középiskolások egész hónapban élhetnek ezzel a lehetőséggel, és azoknak sem kell aggódniuk, akiknél egy-egy könyv a kelleténél tovább maradt, ebben az időszakban késedelmi díj nélkül vihetik vissza a kikölcsönzött köteteket az olvasók. Maradjanak velünk, rövidesen hírek következnek, majd folytatódik a mozaik.

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett.
5: Választások 2026.
4: Ma 12 órakor kezdődött a szavazólapok nyomtatása a szerbiai előrehozott parlamenti választásokra a hivatalos közlöny nyomdájában. A szavazólapokon összesen 18 választási lista szerepel, közülük 9 nemzeti kisebbségi választási listaként indul. A köztársasági választási bizottság azt is közölte a hétvégén, hogy a végleges egységes választói névjegyzékben összesen 6.450.523 választópolgár szerepel.
5: Választások 2026.
4: Mától új menetrend szerint közlekednek a szerbiai vasutak vonatai az Újvidék-Belgrád vonalon. A Szoko, azaz a Sólyom gyorsvonatok Belgrádból 6 perccel, Szabadkáról pedig 9 perccel korábban indulnak a megszokottnál. Belgrád központi pályaudvaráról 5 óra 54 és 21 óra 54 között, Szabadkáról pedig 5 óra 51 és 21 óra 51 között 2 óránként indulnak a járatok. A gyorsvonatok Újvidéken ezen túl a Rumenkai úton kialakított műszaki és utasforgalmi megállóhelyen állnak meg, Péterváradon viszont már nem. A változások az interrégió járatokat is érintik, a Belgrádból induló régióvonatok pedig korábban indulnak, és útvonaluk az újvidéki megállóhelyig hosszabbodik. Fizikailag és lelkileg is bántalmazhatta a gyerekeket a csantavéri óvoda óvónője a szülők szerint, írják szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelükben. A szülők beszámolói alapján az óvónő fejbeüti a gyerekeket, húzza a fülüket, gyakran kiabál velük és megfélemlíti őket. Azt is állítják, hogy megtiltja nekik, hogy otthon beszéljenek az óvodában történtekről. Több gyermek a szülők szerint fél óvodába menni sír, és onnan hazatérve is zaklatott. A szülők hangsúlyozzák, hogy már többször jelezték a problémát az iskola vezetőségének, amely alá az óvoda is tartozik, de szerintük nem történt megfelelő intézkedés, ezért most teljes körű független vizsgálatot, valamint a gyermekek azonnali védelmét követelik. A szerb sajtó megkereste csantavéri Hunyadi János általános iskola igazgatóját. Szabó Gábor megerősítette, hogy a bejelentés hozzájuk is megérkezett, és az ügyben jelenleg folyamatban van az eljárás. További részleteket azonban nem kívánt közölni. Magyásznapot tartanak Szabadkán Sztéván Bakics polgármester halála miatt. Temetése kedden lesz. A polgármester október 10-én 60 éves korában hosszantartó súlyos betegség után hunyt el. Szabadka polgármesteri tisztségét 2020. augusztusa óta töltötte be. A gyásznap miatt a Pannon Rádió és Televízió, illetve a Szabadkai Magyar Rádió hétfői műsorrendje módosul.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 16 fokot mérnek, a nap folytatásában marad a borult idő, csapadékra nem kell számítanunk.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mihászhoz visszük a híreket.
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

Az óra elején egy aktuális közérdekű információ, a Szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat október 12-e és 16-a között Bajmok, Tavankút és Mérges területén helyez majd ki nagyméretű hulladékgyűjtő konténereket. Ma és holnap Bajmokon zajlik az akció, a konténereket a Rátai helyi közösség otthonnál, a Tomislav Király utcában, a Dom üzletnél, a Koszovó téren, a Sakál üzlet parkolójában, valamint a Stánsíty utcában, a Malomnál helyezik ki. Kedden a Poletnál, a Pacséri út és a Dózsa-György utca kereszteződésében, valamint a Piacnál is lesz lehetőség a nagyméretű hulladékok leadására. Az 5 köbméteres konténerek reggel 8 óráig kerülnek a helyükre, elszállításukat pedig délután 5 órától kezdik meg. Műsorunk utolsó órájában pedig ezúttal egy kicsit befelé figyelünk, a lelki egészség, az önismeret kerül majd középpontba, hiszen nem csak környezetünkben, hanem önmagunkban is érdemes néha időnként rendet tenni.

0: Ki vagyok én valójában? Egyszerűnek tűnő kérdés mégis talán az egyik legnehezebb, amit feltehetünk önmagunknak, hiszen mennyire ismerjük saját magunkat, és mennyire határoznak meg bennünket mások elvárásai. Ezekre a kérdésekre is keresi a választ az Életmód kalauz, amely már 10. jubileumi állomásához érkezett Moholon. A rendhagyó előadás részleteiről és az elmúlt évek tapasztalatairól Lajkó Szilviával, a Moholi Csobolyó Művelődési Egyesület elnökségi tagjával beszélgetek. Köszöntöm a Mozaikban.
1: Köszöntöm én is önt, és köszöntöm a hallgatókat is, és örülök a lehetőségnek.
0: 10. alkalommal szervezik meg az Életmód kalauzt. Hogyan indult útjára ez a kezdeményezés, és mekkora érdeklődés övezte az évek alatt?
1: Az Életmód kalauz valójában egy baráti beszélgetésből indult. Sterbik Ildikó, aki az Életmód kalauz szervező VAN Egyesület egyik alapító tagja is. Barátságunkat közös beszélgetések is formálják, és a közös sétáink során sokszor előkerültek olyan kérdések, amelyik foglalkoztattak bennünket. És hasonló dilemmákkal találkoztunk a barátaink, ismerőseink körében is, hogy például hogyan vigyázzunk jobban magunkra, min érdemes változtatni, hogyan találjuk meg azt, ami nekünk jó. És arra gondoltunk, hogy hozzunk össze olyan találkozókat, ahol szakemberekkel együtt kereshetünk válaszokat. Így született meg az Életmód kalauz, amit évente 2-szer, tavasszal és ősszel szervezünk meg. A tavasz és az ősz a változás évszakai, és sokunkban ilyenkor erősebben megjelenik az igény arra, hogy valamit másképp csináljunk. Tavasszal könnyebben megjön a kedvünk az új szokásokhoz, vagy mozgáshoz. Ősze pedig, amikor újra sűrűbbek lesznek a napok, akkor úgy érezzük, hogy jó lenne tudatosabban beosztani az időket, és ilyenkor jó lehet egy találkozás, egy használható ötlet, vagy egy szakember gondolata, hogy segítsen elindulni abba az irányba, amit már egy ideje fontolgatunk. Én szeretném megemlíteni még azt is, hogy csatlakozott hozzánk időközben Horváth Király Andrea is, erősítve a csapatot és az Egyesület oszlopos tagja, és Tápai Enikő nevét is szeretném megemlíteni, mert ő gondozza az Egyesületünk arculatát. Azt még szeretném elmondani, hogy az első rendezvényeinket Adán és Moholon felváltva tartottuk. Később meghívást kapott a rendezvény Oromhegyesre, oda is elvittük a programot, de mégiscsak Moholon találtunk igazi otthonra, ott várják a közösségünk.
0: És milyenek voltak a visszajelzések? Hogyan fogadták ezeket az eseményeket, előadásokat a helyiek?
1: Hiteles értékteremtő lehetőséget mutatunk be mindig, úgyhogy más-más élethelyzetből érkeznek hozzánk a közösségek, valakit a mozgás szólít meg, van akit a táplálkozás, vagy hogy jobban megértse a saját érzéseit, és mindenki más talál meg, aminek szívesen utána járna, vagy érdemesnek tart kipróbálni, úgyhogy egyre bővül az érdeklődők száma. Vannak visszajáró érdeklődőink, és vannak új arcok is, és nagyon örülünk annak, hogy egyre több olyan ember is eljön hozzánk, aki még nem járt, de kíváncsi arra a témára, amit éppen az adott alkalommal kínálunk, és ez azt jelenti, hogy nyitottság. Tehát a korábbi rendezvényein sokan voltak kíváncsi az előadásokra. És ez a visszatérésük valójában bizalmat jelent a számunkra. Úgyhogy így lassan kialakul egy közösség a program körül, és ez nekünk sokat jelent, és a folytatáshoz is erőt ad.
0: Egy közösség, aki tenni akar magáért és a környezetéért. A mai előadás címe pedig 3 szó, ki vagyok én. Miért éppen ezt a témát választották erre az alkalomra?
1: Korábbi alkalmaikon mindig 3 előadó, 3 témával várta a közönséget, vagy egy-egy témával. Ezt a 10. rendezvényre egy rendhagyó programot terveztünk, és Heidrich Olga pszichoterapeutát választottuk előadónak, a ki vagyok én kérdéskört járja majd körbe. Hát a jubileum kapcsán mi is megálltunk egy kicsit, visszanéztünk az eddigi utunkra, és úgy éreztük, hogy most jó lenne a vendégeinkkel együtt is elidőzni egy olyan témánál, amely személyesen is érinthet mindnyájunkat. Mert sokszor pontosan tudjuk, hogy mi a feladatunk, mit várnak tőlünk, és kinek miben kell segíteni. Viszont arra már nehezebben jut idő, hogy végig gondoljuk mi magunk, hogyan vagyunk mindeközben. És az évek során változtunk, új helyzetekbe kerülünk, és ami korábban jó volt nekünk, az később másképp működhet, és érdemes időnként figyelmet adni annak, ami fontos számunkra, mire vágyunk, és milyen döntésekben érezzük igazán önmagunkat, és szerettük volna erre lehetőséget teremteni.
0: Sokszor különböző szerepekben éljük a mindennapjainkat, szülőként, társként, munkatársként, és az önismeret ma egyre gyakrabban kerül szóba. Mit gondol, valóban tudatosabban foglalkozunk önmagunkkal, vagy még mindig nehezen kérünk segítséget, és úgy egyébként ezek az alkalmak lehetőséget nyújthatnak arra, hogy az ember merjen aztán segítséget kérni akár egy szakembertől?
1: Ez az orvosok, táplálkozási szakértők, edzők, jógaoktatók, mentálhigiénés szakemberek, masszőrök, szín, stílusadásodók, hogy sorolhatnám még, akik nálunk jártak. A megelőzéstől, a mozgáson, a táplálkozáson át a lelki egészségig sokféle témával foglalkoztunk. És ezek a helyi, és illetve hazai helyi szakemberek felé való közeledést is jelent, és én úgy értékelem, hogy ezzel valahogy megadjuk a módját annak, hogy merjenek szakemberhez fordulni, értő emberhez, a témában járatos emberhez fordulni az embereket. Sok értékes tudás van a környezetünkben, amelyhez a személyes találkozások révén könnyebb kapcsolódni. Más úgy hallani egy lehetőségről, hogy közben kérdezhetünk, vagy elmondhatjuk, mi foglalkoztat bennünket, és megismerhetjük azt az embert is, aki a tudása mögött áll. A mai előadónk kapcsán azt szeretném még elmondani, hogy olyan szakembert szerettünk volna meghívni, aki segít közelebb kerülni ezekhez a kérdésekhez, hogy közérthetően beszél arról, ami bennünk zajlik. Az önmagunkról való gondolkodáshoz is jó jöhetnek az új szempontok. A szervezés során szembe jött velem az egyik válaszok, és az egyik érdeklődő azt mondta, hogy Olgára mindig szükség van. Ez megmaradt bennem, és számomra ebben a mondatban ott van az iránta érzett bizalom, és az igény is arra, hogy a belső kérdéseinkkel foglalkozhassunk, és reméljük, hogy az előadása olyan gondolkodást indít majd el, hogy amelyek a találkozás után is velünk maradnak.
0: Kiknek ajánlják leginkább ezt az estét? Kell-e előzetesen jelentkezni, vagy van-e részvételi díj?
1: Nem szükséges előre jelentkezni, nyitott az ajtó, bárki betérhet hozzánk. Nemtől, kortól függetlenül ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek a téma iránt, hogy hiteles, értékteremtő lehetőséget szeretnénk bemutatni, kézzelfogható segítséget adni, akik tudatosabban szeretnének alakítani az életmódjukon. Mi is mindannyiunk a saját mindennapjainkban keressük a kapaszkodókat, és ezért jól értjük ezt az igényt. Más-más élethelyzetből érkezünk, van, akit a mozgás szólít meg, vagy mást a táplálkozás, vagy éppen, hogy hogyan értse meg jobban magát, de hiszünk abban, hogy a testi-lelki harmónia és a jó közérzet folyamatosan alakuló egyensúly, ahogy változik az életünk, úgy változhat az is, amire szükségünk van.
0: 10 alkalom után hogyan látják az életmód kalauz jövőjét? Vannak már elképzelések a folytatásra és a tavaszi időszakra és aztán a jövő évre?
1: Szeretnénk megtartani ezt a közösséget, és továbbra is rendszeresen találkozni, és újabb hasznos, hiteles információkat eljuttatni az érdeklődőkhöz. Fontos, hogy figyeljünk arra, mi foglalkoztatja őket, és milyen kérdésekre keresnek választ. Mert ugye a világ változik, a körülményeink és az igényeink is változnak vele, és biztosan lesznek olyan témák és lehetőségek, amelyekre ma még nem is gondolunk, de szeretnénk ezeket idővel beépíteni a rendezvényeinkbe, és úgy alakítani a programot, hogy továbbra is kapcsolódjon az emberek mindennapjaihoz. Közben megőriznénk azt a személyességet, amelyből ez a program, ez az Életmód Kalauz rendezvény megszületett.
0: Amelyre nagyon nagy szükség van a mai rohanó világban. Végezetül mondjuk el, hol és mikor várják az érdeklődőket?
1: Ma, hétfőn 18 órakor, Moholon a Csobolyó Művelődési Egyesület székházában, ez a Novák Radonics utca 49-es szám alatt található, és örömmel várunk minden érdeklődőt.
0: Önmagunk megismerése talán egy életen át tartó utazás, amely során mindig felfedezhetünk valami újat, ehhez kínálhat újabb gondolatokat és kapaszkodókat a jubileumi Életmód Kalauz Moholon. A Ki vagyok én című előadás ma este 18 órakor kezdődik a Moholi Csobolyó Művelődési Egyesület székházában. A rendezvényről Lajkusz Szilviával, az Egyesület elnökségi tagjával beszélgettem. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.

0: Műsorunk utolsó órájának végén egy fontos, mindannyiunkat érintő témával foglalkozunk, a szerelem és a szabadság kapcsolatával. Vajon lehet-e úgy szeretni valakit, hogy közben önmagunkat sem veszítjük el? Hol húzódik a határ a szeretet, a kötődés és a birtoklás között? Október a lelki egészség hónapja, ennek kapcsán pedig egy különleges önismereti műhely foglalkozást is szerveznek Szabadkán. A részletekről Berényi Emőke irodalomterapeutával, integratív mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Jó napot kívánok, és üdvözlöm a Mozaikban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
0: Október a lelki egészség hónapja. Miért fontos, hogy ilyenkor külön figyelmet fordítsunk az önismeretre és a lelki jólétünkre is, és úgy egyébként is szükség lenne rá?
1: Nem csak októberben fontos, így van, hogy időt és figyelmet fordítsunk az önismeretünkre, hanem természetesen az év bármely részében. Annak a kapcsán rendezik meg ilyenkor az utóbbi években rendszeresen Vajdaság szerte a Tartományi Közegészségügyi Intézet támogatásával a Lelki Egészség Fesztiválját, mert hogy október 10-e 1994 óta a WHO által kinyilvánítva a mentális egészség napja, és általában az egész hónapot olyan típusú rendezvényeknek szánjuk, ahol az emberek jobban megismerkedhetnek különböző típusú segítőmódszerekkel, és esetleg kedvet kaphatnak ezek által az előadások, workshopok és egyéb programok által, hogy az év másik részeiben is természetesen időt szánjanak erre a tevékenységre.
0: Mit akar pontosan az irodalomterápia? Kanyarodjunk egy kicsit ide vissza, és hogyan segíthetnek a versek, a történetek, vagy akár a dalszövegek az önismeretben?
1: Az irodalomterápia tulajdonképpen az írás és olvasás segítő kapcsolatban való használata. Igazából klinikai körülmények között pszichiátriákon kezdték el tudatosan alkalmazni a különféle könyveket terápiás célokkal, és hát ennek a továbbfejlesztett verziója az irodalomterápia, ami már nem csak kifejezetten mentális betegséggel küzdőknek nyújt segítséget, hanem olyanoknak is, akiknek valamilyen elakadásuk van, esetleg valamilyen normatív, az életkorukhoz kapcsolódó krízissel küzdenek. Az irodalomterápia az tulajdonképpen az önismeretünk mélyítéséhez is hozzájárulhat, nem csak versekkel, novellákkal, regényekkel, mesékkel és egyéb történetekkel foglalkozunk itt, hanem magunk is írunk, és az írásunk az nem annyira szépirodalmi igényű, hanem inkább azt a célt szolgálja, hogy egy adott problémakör mentén közelebb jussunk a saját motivációinkhoz, megértsük, hogy a működésmódjaink miért éppen arra az okra vezethetők vissza, amire, és hát egy facilitált vezetéssel kicsit mélyebben tudjunk kapcsolódni önmagunkhoz, és ezáltal, hogyha szükséges, akkor változtathassunk is.
0: És mernek az emberek jelentkezni és kipróbálni egy ilyen módszert, vagy mennyire tartózkodnak? Mi a vélemény?
1: Nekem abszolút jó tapasztalataim vannak benne. Hát a csoportos módszerektől általában óckodnak az emberek, méghozzá abból kifolyólag, hogy azt gondolják, hogy egy másik ember esetleg ítélkezhet fölöttük, a másik probléma pedig megjelenik még ilyenkor az a hit is, hogy esetleg a titoktartás nem megfelelően működik, de nekem ilyen szempontból is pozitív élményeim vannak, tekintve, hogy az ember rájön egy-egy ilyen közegben, hogy nem csak ő küzd bizonyos problémákkal, nincsen egyedül, és pont abból kifolyólag, hogy nincsen egyedül, tudja, hogy a másik ember nem fog ítélkezni fölötte, hiszen hasonló problémákkal küzdik. Minél jobban megismerjük egymást, ugyanis annál inkább rájövünk, hogy igen sok közöttünk a hasonlóság. Sokkal több, mint a tulajdonképpeni ellentét. És a másik, hogy pont a kapcsolat mélysége miatt, amiatt, hogy elég őszintén megosztjuk ilyenkor egymással a gondjainkat, ezért tulajdonképpen nem kell attól félni, hogy esetleg nem marad titokban, ami egy-egy ilyen csoportos gyűlés alkalmával elhangzik, hiszen mindenki elárul magáról olyasmit, amit esetleg a nyilvánosságban nem szívesen vállalna föl élete minden pillanatában. A másik pedig az, hogy nem is hiszem, hogy jó, hogyha az embernek túl sok titka van. Hát a titkok, hogy is mondjam, sokszor megfertőznek bennünket, úgyhogy jó, hogyha az ezektől való félelmeinket így el tudjuk oszlatni egy csoportos gyűlésen, de természetesen egyéni módszerként is használható az irodalomterápia. Segítő beszélgetésekben én magam is szoktam vinni különböző típusú szövegeket, és adok olyan feladatokat, amik egyáltalán nem hasonlítanak egyébként az iskolai dolgozatokhoz, mert ez szokott még félelem lenni ezzel kapcsolatban, ugyanis az emberek általában a magyar órákhoz kötik a fogalmazás írást leginkább, és attól félnek, hogy én is hasonló szempontok szerint fogom őket szinte osztályozni, mint amiket annó átéltek iskolásként, nyilván erről szó sincsen. Ezek tényleg azt a célt szolgálják, hogy mondom, egy-egy problémakört körüljárva minél alaposabban megismerhetjük a saját nézőpontjainkat, mert ha csak beszélünk róluk, sokszor a fókuszunk az eltávolodik a valódi megoldástól. Írásban viszont kénytelenek vagyunk különféle kereteknek, például terjedelmi kereteknek megfelelni, és ezért nincsen lehetőségünk arra, hogy pusztán csak ventilláljunk, anélkül, hogy a megoldást keresnénk.
0: Beszéljünk egy kicsit erről a műhely foglalkozásról, amely a Kalitka címet kapta. Miért éppen a szerelem és a szabadság kapcsolatát választották témául?
1: Ezt a műhelyet a nyáron fejlesztettem, és hát az egyik próba verzióját az tulajdonképpen a Szabad Egyetemen próbáltam ki egyetemistáknak a társaságában. Úgy éreztem, hogy számukra a szerelem, a szerelemben való föloldódás, egyáltalán az egészséges kapcsolódás nagyon fontos téma lehet. És aztán ezt továbbfejlesztettem a Malon Fesztiválra, amit pedig most tulajdonképpen már újra idehozok, tehát egy másik közegben próbálom majd ki a Kortárs Galériában tulajdonképpen ugyanezt a workshopot. Szerintem ugyanis nagyon izgalmas a téma. Én azt gondolom, hogy elsősorban a fiatal felnőtteket foglalkoztatja ez, akik pont mondjuk házasságkötés előtt állnak, de nyilván azoknak is izgalmas lehet, akik éppen akár középkorúként már hosszú ideje elköteleződve a saját határaikat próbálgatják olyan tekintetben, hogy hol vannak a szabad vegyértékeik, mit enged meg számukra a már régóta fönnálló tartós kapcsolatuk, elégedettek ezzel hosszú távon, és hát hogyan tervezik a jövőben. Maga egyébként ez a workshop egy dalszövegekből kiinduló workshop lesz. Természetesen majd irodalmi szöveget is hozok, de igazából az Elefánt Együttes egyik számából fogunk majd kiindulni, ami meg Szabó T. Annának a Senki Madara című kötetének veszi a mottóját, ami az, hogy ha madarat szeretsz, akkor ég legyél ne kalitka.
0: Pont ennek kapcsán fogalmazódott meg bennem az is, hogy lehet-e úgy szeretni valakit, hogy közben mindketten megőrizzük saját szabadságunkat, és hol húzódik a határ az egészséges kötődés és a birtoklás között, ez sokakban megfogalmazódhat, és talán ennek motivációjaként pont eldöntheti az illető, hogy elmenjen erre a foglalkozásra.
1: Így van. Szerintem is ez egy nagyon fontos kérdés, és teljesen egyéniek itt a határok. Pont a határhúzás egyébként az egyik fő témánk, mert hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy egy szerelmi kapcsolatban az abszolút föloldódás a cél, de én azt gondolom, hogy ez hosszú távon nem tartható, talán a rózsaszín köd időszakának az elmúltával. Ez már nem is a teljesen reális elvárás, sokkal jobb az, hogyha adunk szabadságot a párunknak, de valóban, hogy hol vannak itt ennek az egészséges határai, hát pont erről szól majd ez a workshop is.
0: Mire számíthatnak azok, akik október 15-én részt vesznek a műhely foglalkozáson? Említsük meg még egyszer, hol lehet jelentkezni, hol lehet érdeklődni, és hol tartják majd meg?
1: Jelentkezni nálam a berenyi.emoke@gmail.com e-mail címen lehet, vagy az Olvasd Magad Facebook oldalamra írt üzenetben. A Kortárs Galériában kerül majd sor a workshopra, méghozzá október 15-én csütörtökön 18 és 20 óra között. Mivel ez egy kis csoportos workshop, én arra kérem a jelentkezőket, hogy mindenféleképpen írjanak nekem és regisztráljanak, mert a helyek fogynak, tulajdonképpen már csak néhány áll rendelkezésünkre, úgyhogy azokra csapjanak rá minél előbb. 2 órás a műhely munka szigorúan, nem lehet előbb elmenni, és hát a késésekkel sem vagyok túlságosan toleráns, azt jelenti, ez az önmagunkba fektetett munkának szerintem a tisztelete. Amit fontos tudni egy-egy ilyen workshop kapcsán, hogy például különféle szabályokhoz kötődik, az egyik fontos szabály, hogy ami ott elhangzik, annak ott is kell maradnia, tehát a titoktartás az mindenféleképpen érvényesüljön. Például telefont menet közben nem szabad használni, természetesen inni lehet, enni nem lehet, és számomra az is nagyon fontos, hogy a véleményünket én beszédben fogalmazzuk meg, ne általánosítsunk, és végképp próbáljuk elkerülni azt, hogy úgy alkossunk valamiről véleményt, hogy ezt nem magunkra vonatkoztassuk.
0: Beszélgetésünk zárásaként, ha végül valaki mégsem tudna most elmenni erre a programra, mikor tud legközelebb részt venni egy ilyen eseményen, vagy hol tud még jelentkezni, érdeklődni ugyanezeken az elérhetőségeken kívül, vagy mikor lesz legközelebb ilyen esemény, és mit üzenne azoknak, akik úgy érzik, hogy egy párkapcsolatban kissé elveszítették önmagukat, van-e visszaút, és visszatalálhatunk-e önmagunkhoz, vagy egymáshoz?
1: Az Olvasd Magad Facebook oldalamat követve megtalálhatják a legközelebbi eseményeket. Hamarosan fogok hirdetni egyébként egy vajdaság Gazdasági vagyok tematikus csoportot, ami online csoport lesz azoknak is, akik esetleg az országhatárokon kívül élnek, és izgatja őket a vajdasági identitásuknak a témája. Hát mit üzennék azoknak, akik úgy érzik, hogy kicsi elvesztették a szabadságukat? Persze ehhez bármikor vissza lehet találni. Hogy milyen formában találunk vissza? Úgy, hogy teljesen visszavesszük a szabadságunkat, vagy úgy, hogy bent maradunk ebben a kapcsolatban, de más határokat szabunk, mint amik eddig léteztek. Mind a kettő lehetséges, bár néha úgy tűnik, hogy nem. De azt gondolom, hogy nagyon hasznos ebben a témában tájékozódni, akár a közösségi média vonulatán elindulni, akár önsegítő könyvekbe feledkezni, akár más szépirodalmi művekből nyerni ihletet olyan hősökre, hősnőkre, akik megtették ezt már, mert hát igenis lehetséges.
0: A szeretet talán nem attól válik igazán erőssé, hogy mennyire kapaszkodunk egymásba, hanem attól, hogy mennyi szabadságot tudunk adni egymásnak. A párkapcsolati szabadságról, az önismeretről és az október 15-i Kalitka című műhelyfoglalkozásról Berényi Emőke irodalomterapeutával, integratív mentálhigiénész szakemberrel beszélgettünk. Köszönöm szépen a beszélgetést!

A műsor végén pedig egy fontos közérdekű információ ezúttal egy a közlekedőket érintő útlezárásról. Október 14-én szerdán és 15-én csütörtökön reggel 7 óra és délután 5 óra között lezárják a forgalom elől Szabadkán a Strossmayer utcát az úttest felújítása miatt. Az érintett útszakaszban és időszakon az autósoknak érdemes alternatív útvonalat választaniuk, máshová parkolniuk járműveiket és fokozott figyelemmel közlekedniük a környéken. Ezzel a Mozaik mai adásának végéhez is érkeztünk, rövidesen következnek a 14 órai hírek. A gyásznapra való tekintettel a Beszéljünk róla és a Körhinta című műsorunk ma elmarad, helyettük a nap méltóságához illő, visszafogott zenei összeállítással várjuk Önöket. A Mozaik szerkesztő műsorvezetője Annus Beatrix voltam, köszönöm megtisztelő figyelmüket!

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett.
5: Választások 2026.
4: Ma 12 órakor kezdődött a szavazólapok nyomtatása a szerbiai előrehozott parlamenti választásokra a hivatalos közlöny nyomdájában. A szavazólapokon összesen 18 választási lista szerepel, közülük 9 nemzeti kisebbségi választási listaként indul. A köztársasági választási bizottság azt is közölte a hétvégén, hogy a végleges egységes választói névjegyzékben összesen 6.450.523 választópolgár szerepel.
5: Választások 2026.
4: Mától új menetrend szerint közlekednek a szerbiai vasutak vonatai az Újvidék-Belgrád vonalon. A Szoko, azaz a Sólyom gyorsvonatok Belgrádból 6 perccel, Szabadkáról pedig 9 perccel korábban indulnak a megszokottnál. Belgrád központi pályaudvaráról 5 óra 54 és 21 óra 54 között, Szabadkáról pedig 5 óra 51 és 21 óra 51 között 2 óránként indulnak a járatok. A gyorsvonatok Újvidéken ezen túl a Rumenkai úton kialakított műszaki és utasforgalmi megállóhelyen állnak meg, Péterváradon viszont már nem. A változások az interrégió járatokat is érintik, a Belgrádból induló régióvonatok pedig korábban indulnak, és útvonaluk az újvidéki megállóhelyig hosszabbodik. Fizikailag és lelkileg is bántalmazhatta a gyerekeket a csantavéri óvoda óvónője a szülők szerint, írják szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelükben. A szülők beszámolói alapján az óvónő fejbeüti a gyerekeket, húzza a fülüket, gyakran kiabál velük és megfélemlíti őket. Azt is állítják, hogy megtiltja nekik, hogy otthon beszéljenek az óvodában történtekről. Több gyermek a szülők szerint fél óvodába menni sír, és onnan hazatérve is zaklatott. A szülők hangsúlyozzák, hogy már többször jelezték a problémát az iskola vezetőségének, amely alá az óvoda is tartozik, de szerintük nem történt megfelelő intézkedés, ezért most teljes körű független vizsgálatot, valamint a gyermekek azonnali védelmét követelik. A szerb sajtó megkereste csantavéri Hunyadi János általános iskola igazgatóját. Szabó Gábor megerősítette, hogy a bejelentés hozzájuk is megérkezett, és az ügyben jelenleg folyamatban van az eljárás. További részleteket azonban nem kívánt közölni. Magyásznapot tartanak Szabadkán Sztyeván Bakics polgármester halála miatt. Temetése kedden lesz. A polgármester október 10-én 60 éves korában hosszantartó súlyos betegség után hunyt el. Szabadka polgármesteri tisztségét 2020. augusztusa óta töltötte be. A gyásznap miatt a Pannon Rádió és Televízió, illetve a Szabadkai Magyar Rádió hétfői műsorrendje módosult.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 16 fokot mérnek, a nap folytatásában marad a borult idő, csapadékra nem kell számítanunk.
1: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
0: és a Régió Rádió hullámhosszán.

0: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajko Anett. Már túl új menetrend szerint közlekednek a szerbiai vasútak vonatai az Újvidék-Belgrád vonalon. A Szoko, azaz a Sólyom gyorsvonatok Belgrádból 6 perccel, Szabadkáról pedig 9 perccel korábban indulnak a megszokottnál. Belgrád központi pályaudvaráról 5 óra 54 és 21 óra 54 között, Szabadkáról pedig 5 óra 51 és 21 óra 51 között 2 óránként indulnak a járatok. A gyorsvonatok Újvidéken ezentúl a Rumenkai úton kialakított műszaki és utasforgalmi megállóhelyen állnak meg, Péterváradon viszont már nem. A változások az interrégió járatokat is érintik, a Belgrádból induló régióvonatok pedig korábban indulnak, és útvonaluk az új újvidéki megállóhelyig hosszabbodik. Útfelújítási munkálatok miatt lezárják Szabadka egyik legforgalmasabb központi utcáját. A Strossmayer utcában szerdán és csütörtökön szünetel a forgalom, 7 és 17 óra között tájékoztatnak az illetékesek. Az említett időszakban teljes útzára kell számítani. Azt javasolják az autósoknak, hogy kövessék az ideiglenes útjelzéseket és alternatív útvonalakat használjanak a Strossmayer utca helyett. Az utca felújítási része egy Szabadkát érintő 550 milliós infrastruktúra fejlesztési projektnek, amelynek részeként több utcát is felújítanak az Északbácskai városban. A szabadkai Domonkosrendi női kolostor bezárásával megszűnt a szerzetes közösség Szerbiában. A döntés mögött az áll, hogy a városban mindössze egyetlen szerzetes nő élt, Nada Ivankovics személyében. Tőle tegnap a szabadkai Szent György templomban vettek búcsút ünnepélyes szentmise keretében. Ezentúl Horvátországban teljesít majd szolgálatot. A domonkos nővérek 1947. május 11-én alapították meg szabadkai rendházukat. A kolostorban 9-en éltek a legtöbben, számuk azonban évről évre csökkent. A most üresen maradt rendházba költözik át a Szent György plébánia hivatala és a jelenlegi plébános is.
1: Választások 2026.
0: Jóváhagyta a szerbiai köztársasági választási bizottság a dr. Suzana Kujundzsic Ostojić Nexez Nadeda Bunyevac Zsivi elnevezésű választási listát a Bunyevac Nemzeti Kisebbség Nemzeti Tanácsának november 8-ára kiírt közvetlen választására. A listát a szabadkai Ambrózia Sárcsevics Bunyevác Oktatási és Kutatóközpont nyújtotta be október 11-én, a névjegyzéken 18 jelölt szerepel. A választási bizottság ellenőrzése szerint a lista megfelel a törvényi előírásoknak, és a szükséges dokumentációt is benyújtották. A listát 117 választópolgár támogatta, közülük 106 nyilatkozatát találták jogilag érvényesnek.
1: Választások 2026.
2: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 16 fokot mérnek, a nap folytatásában marad a borult idő, csapadékra nem kell számítanunk a térségben.
3: Csak a legfrissebbek!
4: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Híradó.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett, a híradó témáiból. Megkezdődtek a szavazólapok nyomtatása az előrehozott parlamenti választásra. Indulnak...
3: Híradó.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett,

0: közülük 9 nemzeti kisebbségi választási listaként indul. A Köztársasági Választási Bizottság azt is közölte, hogy a végleges egységes választói névjegyzékben összesen 6.450.523 választópolgár szerepel.
1: Választások 2026.
0: Javában zajlanak a Vajdaság Mosolya néven ismert gyorsforgalmi út előkészületi munkálatai. A beruházás célja, hogy gyorsabbá és biztonságosabbá tegye a közlekedést Vajdaság keleti és nyugati része között. A kivitelezőknek a földmunkák mellett számos műszaki kihívással is meg kell küzdeniük, hiszen az építkezés során a meglévő infrastruktúrához és a vasúti összeköttetésekhez is igazodniuk kell. A Bérektől Kerényig tartó első szakasz elkészültét 2028. júniusára ígérik. Balázs Zita riportja.
2: A beruházás célja, hogy gyorsabb és biztonságosabb közlekedést tegyen lehetővé Vajdaság keleti és nyugati része között. Az új útszakasz összekapcsolja a térség településeit, megkönnyíti az áruszállítást és hozzájárulhat a gazdasági kapcsolatok erősítéséhez is, miközben csökkentheti a környező településeken áthaladó forgalom terhelését. Neveda Éva, Bezdámból.
3: Szerintem ez nagyon jó, egy részből, másrészből viszont nem félő, hogy a határ az túltömődik, és nagyon nehezen, így is már nagyon nehezen tudunk átmenni a béregi határon, de viszont kevesebb lesz a teherautó, a kamionok, nem, itt az utak a faluban megrongálódtak, nagyon-nagyon rosszak az útjaink, és hát akkor tehermentesítjük az itteni utakat, a falubéli utakat, meg aztán gondolom én, hogy kevesebb lesz a forgalom, és jobban tudunk közlekedni bringával.
2: Jelenleg a 4-es és a 19-es kilométer közötti szakaszon dolgoznak a földmunkákon a kotrógépek, az úthengerek, a teherautók és a dömperek. Pavle Banicevic, az Azvirt projekt vezetője. Ezek közé tartozik a föld kiemelése, a humuszréteg eltávolítása, a töltések kialakítása és az útalap előkészítő rétegének előkészítése. Az első 3,5 kilométeren minden földmunkát elvégeztünk, már csak az útpálya szerkezet kialakítása van hátra, emellett jelenleg a meglévő közművezetékek áthelyezésén is dolgozunk. A gyorsforgalmi út építését régészeti vizsgálatok is megelőzik. Az első szakaszon több mint 20 helyszínen lehet szükség feltárásokra. Ezeknek 70-80%-ával már végeztek is. A több mint 180 kilométeres gyorsforgalmi út Zombor, Kula, Óbecse és Nagykikinda érintésével köti majd össze a magyar és a román határt. A nyomvonalon több mint 100 közúti infrastruktúra épül, köztük hidak, felüljárók és csomópontok is. Nikola Karadzsic, a szerbiai korridorok építőmérnöke. Ezen a 185,5 kilométeres gyorsforgalmi úton 12 közúti csomópont, 12 külön szintű kereszteződés és további 13 körforgalom épül, plusz számtalan híd, felüljáró és átjáró. Csak a Vajdaság Mosolya ezen szakaszán 180 kilométeren 11 vasúti kereszteződés lesz, legyen az regionális vagy fővonal. Mindezt úgy kell összehangolnunk, hogy a meglévő közlekedés sehol ne veszélyeztessük, miközben a nyomvonal mentén elvégezzük az építési munkálatokat. Az út első 30 kilométerénél várhatóan 2 millió köbméter föld és egyéb töltőanyagot használnak fel az úttöltés kialakításához, valamint közel 15 ezer méternyi cölöpöt várnak le. Az új út gyorsabb összeköttetés biztosít majd Bácska és Bánát között. Béregnél pedig egy jelentős, korszerűsített és bővített határátkelőhely is épül, amely a kivitelező szerint még a Horgosinál is nagyobb lesz.
0: Indulnak a melegpróbák a szerbiai települések távfűtőműveiben. Dejan Stojanovic, a Szerbiai Távfűtőművek Üzleti Szövetségének igazgatója szerint a rendszerek műszakilag felkészültek, így egyes háztartásokban már ma langyosak lehetnek a radiátorok. A teljes felfűtés azonban fokozatosan történik. Szerbiában 60 távfűtőmű mintegy 670 ezer háztartást lát el hőenergiával. A fűtés általában reggel 6 órától este 9 vagy 10 óráig tart, a lakásokban előírt hőmérséklet pedig körülbelül 20 fok. A fűtés díja legtöbb városban nem változik. Egyedül Verbászon vannak még problémák a rendszer előkészítésével, de a vezetőség reméli, hogy néhány napon belül ezeket is megoldják. A távfűtéshez szükséges energiahordozók rendelkezésre állnak, és a szolgáltatók nem számítanak komolyabb fennakadásokra, hangsúlyozta Stojan.

0: Novics majd hozzátette, az energia mintegy 85%-át földgázból állítják elő, miközben fokozatosan növelik a megújuló energiaforrások felhasználását.
1: A működést mindenhol az alapító okiratokban és az egyéb szabályzatokban előírtak szerint végzik majd. Jelenleg az a legfontosabb, hogy arra kérjük a lakosságot, hogy csak komolyabb meghibásodások esetén telefonáljanak. Például nagyobb szivárgás vagy egy egész épületet érintő probléma esetén, amíg a rendszer teljesen helyre nem áll. Emlékeztetnék arra, hogy a rendszer az elmúlt 6 hónapban nem működött. Tudjuk, hogy a fűtési szezon kezdetén előfordulhatnak úgynevezett gyermekbetegségek, vagyis kezdeti működési problémák, hiszen ez nem olyan, mint egy hőtárolós kája, amelyet bekapcsolhatunk, és a meleg azonnal áradni kezd belőle. Tehát minden a vonatkozó előírásoknak megfelelően fog működni.
0: A Mihály nap körüli időszak hagyományosan a kellemes, napos, őszi időről ismert, amelyet magyarul vénasszonyok nyarának nevezünk. Nedejko Todorovics meteorológus szerint azonban lassan közeledünk a télhez. A hétvégéig hűvös, többnyire száraz idő várható. Északon naposabb, délen és délkeleten felhősebb időre, helyenként esőre lehet számítani. Ezt követően 20 fok körüli hőmérsékletek is előfordulhatnak, majd újabb lehűlés következhet. A meteorológus szerint a Mihály napi meleg leggyakrabban október első felében jelentkezik, de nem minden évben. A természetnek megvan a maga ritmusa, ezt az is mutatja, hogy az első havazás átlagos időpontja az elmúlt 100 évben alig változott, és továbbra is november végére esik, hangsúlyozta Todorovics.
1: Az év meleg felében nagyjából áprilistól október elejéig a zivatarokkal, záporokkal és hasonló jelenségekkel járó ciklonok Európa belső területein maradnak. Elsősorban nálunk, illetve inkább északon és nyugaton fordulnak elő. Most viszont, amikor belépünk, tulajdonképpen már be is léptünk az év hidegebb felébe, azt látjuk, hogy az elmúlt napokban a földközi tenger térségében, sőt délen is, például Montenegróban, Észak-Macedóniában és Görögországban is előfordultak zivatarok. A kontinens belső területein viszont már nem jellemzőek. Ez annak a jele, hogy beléptünk az év hidegebb felébe. Vagyis a zivatarok jelzik, hogy az év melyik időszakában járunk. Nálunk már szinte egyáltalán nincsenek zivatarok, csak ritkán fordulnak elő. Ebben az értelemben a Mihály nap az októberi időszakhoz kapcsolódik, amikor a meleg évszakból átlépünk az év hidegebb felébe.
0: Rejtélyes haláleset vagy halálesetek egy szibériai laboratóriumban. Titkolózás, karanténba zárt kórházak, rengeteg meg nem erősített információ. Ismerősen hangzik mindez? Felmerült a tüdőpestis terjedésének gyanúja Oroszországban. Az Egészségügyi Világszervezet és Amerika válaszokat, információkat vár. Az oroszok szerint nincs ott semmi látnivaló, az átlag embernek pedig marad a sötétben való tapogatózás. Vajon mekkora az esély egy újabb világjárványra? Tényleg tüdőpestisről van szó? Kinek hihetünk? Dudás Dániel összeállítása.
1: A pestis évszázadokon át rettegésben tartotta a világot. A 14. században végigsöprő fekete halál a becslések szerint 75-től 200 millió ember életét követelte Európában, Ázsiában és Afrikában. Városok néptelenedtek el, a járvány pedig az egész világot megváltoztatta. A pestis viszont még napjainkban is jelen van egyes országokban. Ázsia, Afrika és Dél-Amerika egyes részein évente akár 1500 esetet is regisztrálhatnak. 3 fő formája van. A bubópestis, a szeptikémiás pestis és a különösen veszélyes tüdőpestis. Utóbbi gyorsan súlyosbodhat, köhögéssel, légszomjal, mellkasi fájdalommal járhat. Kezelés nélkül rendkívül magas a halálozási aránya. Időben megkezdett antibiotikumos kezeléssel azonban gyógyítható. Dr. Bohucki Nebojsa, a Szabadkai Közegészségügyi Intézet járványügyi szakorvosa.
2: A pestis egy zoonózis. Más szavakkal a kórokozó, azaz baktérium Yersinia pestis, él állatokban, elsősorban a rágcsálokban, tehát patkányok, mókusok, marmották és így tovább, akár a sertés, vagy a madarak is bírnak lenni a gazda állatok. Tehát kell mondani, hogy a kórokozó nagyon sok állatban van, de nincs közvetlen fertőzés ember állat, vagyis állat ember, hanem mindig kell egy vektor, konkrét a bolha. Tehát bolha egy parazita, egy vérszívó parazita, aki táplálkozik vérrel, És amikor megcsíp egy állatot, ahol volt a Yersinia pestis baktérium, kerül ez a baktérium a bolhába, és aztán megint, ha a bolha megcsíp egy következő állatot, vagy embert, emmódon ez a kórokozó kerül vagy állatba, vagy emberbe, és akkor fog persze okozni a betegséget.
1: A figyelem az elmúlt hetekben az oroszországi Irkutszk térségre irányult, ahol egy 28 éves laboratóriumi dolgozó súlyos tüdőgyulladásos tünetek után meghalt. Sajtóértesülések szerint munkaközben egy a pestis baktériumát tartalmazó kimcsú is eltörhetett. A hatóságok azonban hivatalosan nem erősítették meg, hogy a nő pestisben halt volna meg, és továbbra is ismeretlen eredetű tüdőgyulladásról beszélnek. A vele kapcsolatba kerülő embereket megfigyelés alá helyezték, az orosz hatóságok szerint az eddigi tesztjeik negatívak. A hírek ugyanakkor több kórházban elrendelt karanténról is szólnak. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok és a hiányos tájékoztatás tovább növelték a bizonytalanságot.
2: Az a személy, aki sajnos meghalt, hivatalosan adat van, hogy dolgozott Irkutszk, egy olyan központ, aki foglalkozik pestissel, mert érdekes délkeleten, Szibériában is vannak, léteznek rákcsálók, ahol vannak baktériumok. Tehát ez a személy munkahelyen megkapta ezt a betegséget, mert mikor van valami kutatások, akkor aeroszol módon, tehát apró cseppek, ha kerülnek a levegőben, tehát valamilyen mulasztás miatt, valami történt laboratóriumban, az a dolgozó beszívta ezeket a cseppeket, ő megkapta a tüdőpest is, és akkor csak az a kérdés, hány még ember sikerült megfertőzni. Kell mondani, hogy lappangás idő, ha beszélünk pestisről, 3-6 nap, de tüdőpestisről, ha beszélünk, akár egy nap csak, mert nagyon gyorsan terjed.
1: Az egészségügyi világszervezet az eset kapcsán további információkat kér Moszkvától, hogy felmérhesse az esetleges közegészségügyi kockázatokat. Az Egyesült Államok is figyelemmel kíséri a fejleményeket. Donald Trump pedig jelezte, hogy Vladimir Putyinnal is egyeztethet az ügyről. Egyelőre tehát nem bizonyított, hogy pestis okozta a laboratóriumi dolgozó halálát, és járványkitörése sincs megerősített bizonyíték. A következő napokban a vizsgálatok és az orosz hatóságok tájékoztatása adhat választ arra, mi történt valójában Szibériában.
0: A pontos idő 16 óra 14 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Hívek százai gyűltek össze a hagyományos Fatimai ünnepségen Martonoson, és búcsút tartottak Tornyoson. Jönnek a részletek. Ismét hívek százai gyűltek össze a hagyományos fatimai ünnepségen Martonoson tegnap délután. Vajdaság több településéről érkeztek zarándokok, hogy közös imádsággal, szentmisével és gyertyás körmenettel tisztelegjenek a szűzanya előtt.
3: A fatimai Szűz Mária tisztelete több mint egy évszázada köti össze a hívőket. Az 1917-es jelenésekre emlékezve Martonoson is évről évre összegyűlnek azok, akik a közös imádságban keresnek lelki erőt és megnyugvást. Az ünnepi szentmisét Szilvágyi Zsolt, a temesvári püspökség helynöke celebrálta. A rendezvénynek már több évtizedes múltja van, és minden évben Vajdaság számos településéről vonza a híveket. Bolló Imre, zentai hívő.
4: Már évtizedek óta járok ide lelki föltöltődésé, mert az embernek nem csak táplálékra van szüksége, hanem lelki föltöltődésé, ami nagyon fontos, mert ebbe a rohanó világba minden mást elkövet az ember, csak a lelkivel nem nagyon törődik.
3: A martonosi fatimai ünnepség története szorosan összefonódik Savelin Zoltán plébános nevével, aki 1987-ben hozta el Fatimából a Szűz Mária szobrot. Azóta a szobor a helyi vallási hagyomány egyik fontos jelképévé vált. A szentmisét követően a hívek gyertyákkal kezükben indultak el a körmenetre, amelyet a zentai fiatal fúvószenekar kísért. A falu központjában végighaladva a résztvevők közösen imádkoztak, miközben a gyermekek által elhelyezett égőgyertyák fénye mutatta az utat. Savelin Zoltán, martonosi plébános.
5: A körmenet is tulajdonképpen szimbolizálja, hogy megyünk, találkozzunk az édesanyánkkal. Ő velünk halad az életünk minden napjában, örömben, bánatban, szenvedésben, amikor kezét kell nyújtani, hadd érezzük meg. Tehát az élet ezt szimbolizálja valójában, hogy kitart mellettünk, velünk lépked a holnapban.
3: Az ünnepség nem csak a hit megéléséről, hanem a résztvevők számára a mindennapok rohanásából való kiszakadásról is szól. A közös imádság és az elcsendesedés egyaránt fontos része az eseménynek. Kovács Elvira, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje.
6: Jót tesz az embernek, ha szabad napját a közösségben tölthet, és együtt imádkozhat, átérzi a hit fontosságát, ugyanakkor a közösség összetartó erejét, de elsősorban az elcsendesedés is fontos mindannyiunknak.
3: A Martonosi Fatimai ünnepség évről évre alkalmat teremt arra, hogy a hívek megerősítsék hitüket, és közösen őrizzék a több évtizedes hagyományt.
7: Választások 2026.
0: Búcsút tartottak a 125 éves jubileumát ünneplő tornyosi magyarok nagyasszonya templomban. A Szent Misén, melynek fő celebráns a Fazekas Ferenc megyés püspök volt, megáldották az új misézős oltárt és a villanyorgonát. Sós Georgina riportja.
8: Tornyoson az a mondás járja, hogy a zentai városháza tornyának a csúcsa a tornyosi templom bejárati lépcsőjével van egy szintben. Büszkék a helyiek a templomra, melyet 1901-ben szenteltek fel, építése pedig országos összefogással valósult meg, még első Ferenc József magyar király is hozzájárult a költségekhez. A neoromán stílusú épület különlegességei közé tartoznak a vasbetonboltívek, valamint a magyaros szecesszió stílusban készült gazdagon díszített belső festések és üvegablakok. A búcsú alkalmából megtelt a templom, a környező településekről is érkeztek hívek. Solymosi Rudolf és Verona Törökfaluból jött.
9: Lányunk itt van férnél Tornyoson, és akkor nászék is itt vannak. Ilyen alkalomból el szoktunk jönni a misére, hogy akkor más helyen is vagyunk misén, nem csak mindig a mi falunkban, Törökfalunk. Törökfalu Utrinak mondjuk mind a két felünk.
10: Igen.
9: Két
10: felünk. Szeretünk eljönni, mert ez egy más, az atya más, mindenki így másképp csinálja, és akkor ez nagyon jó érzés onnan is kimozdulni ide.
8: Az elmúlt években a templom belső és külső felújításon is átesett a magyar kormány és a Magyar Nemzeti Tanács támogatásának köszönhetően. 2019-ben a vitrázsokat restaurálták, majd a torony és a tetőjavítása következett. A jubileumra egy új elektromos orgonával gazdagodott a templom. Emellett a szentélyben is történtek felújítások. Barát Gábor plébánost kérdeztük.
11: Egy új zsinati oltárt készítettünk, ez mellett ambót, könyvtartót, kis előkészítő asztalkát és a régi oltárokat is, amennyire kellett, frissítettük, restauráltuk, és hát a toronyban immár 3 harang lakik, erre a jubileumra 2 harangot sikerült beszereznünk a Duna-Bökényi templomból.
8: A templombúcsú alkalmából a megyés püspök Fazekas Ferenc is tornyossal látogatott.
12: A templom magyarok nagyasszonyának a tiszteletére épült, és ilyenkor Máriáról szoktunk szólni, aki a mi pártfogónk, aki a valamiképpen gondunkat viseli, és ez is nagy öröm számunkra, olyan szempontból még nagy remény, hogy a Jóisten nem hagy el bennünket, gondoskodik rólunk is. Ez különösképpen kifejezi Mária által is.
8: A tornyosi templomban a legégetőbb a villanyhálózat felújítása lenne. A tervdokumentáció már elkészült, át is adták, már csak a pozitív elbírálásban bíznak.
0: A pontos idő 16 óra 20 perc, híradót hallottak.
13: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 15 fokot mérnek, az előttünk álló napokban a maihoz hasonló hűvösebb, borult idő várható, számottevő csapadékra csak pénteken számíthatunk. Már megköszönöm figyelmüket, holnap Brasnyó Zoltán jön a friss hírekkel, további jó rádiózást kívánok!
14: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
15: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

0: 17 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 20:00.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 107,1. Itt csak retrós sláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyek

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenki.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt.
1: A nosztalgia szárnyán. A nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.